0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a best

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Vagy már nekem is ettől egyet.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en. Let me hear ya.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Gyűjtést szervez az Élelmiszerbank. Tovább zöldül Nagykálló, és megújul a Székesegyház orgonája. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A vármegyei vásárlók legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén csak nem 17 000 kilogrammnyi élelmiszerrel járultak hozzá az összefogáshoz. Így nekik köszönhetően mintegy 3400 adománycsomag juthatott el Szabolcs-Szatmár-Bereg rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül. Tovább zöldül Nagykálló. A közelmúltban több területen is fákat ültettek a településen, olvasható a város közösségi oldalán. A nagykállói felsítási program keretében a városi strand területére, a sportpálya melletti rendezvénytérre, illetve az Inségdomb mellé nagyra növő, kislevelű hárs és platánfákat ültettek az önkormányzat munkatársai. Megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház orgonájának felújítása. A nyíregyházi hangszert az elmúlt több mint 100 évben 4-szer újították fel és alakították át. De valamennyi problémáját sosem sikerült teljes mértékben megszüntetni, írja a város honlapja. A mostani átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is bővítik azt. A munkálatok a templomi szertartásokat nem befolyásolják. A tervek szerint a felújítással 2027 végére végeznek. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Korhatár nélkül fogható.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 8-a péntek, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Gyűjtést szervez az Élelmiszerbank. Két hét múlva bringa piknik, és idén is szervez táborokat az önkormányzat. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott évségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A vármegyei vásárlók legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén csak nem 17 ezer kilogramnyi élelmiszerrel járultak hozzá az összefogáshoz. Így nekik köszönhetően mintegy 3400 adománycsomag juthatott el Szabolcs-Szatmár-Bereg rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül. Két hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztivál katlamba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztivál katlamból lesz az indulás. A Bringa Piknik ideje alatt folyamatos a mozgó orvosi felügyelet. Tokajban pedig mentő biztosítja az esetleges balesetek szakszerű ellátását. A nem várt műszaki problémák orvoslására pedig egy felmatricázott szervízbusz is rendelkezésre áll. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
4: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utvaróbi Ökö játszóház és digitális tudás központ. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
1: Tovább zöldül Nagy Kálló. A közelmúltban több területen is fákat ültettek a településen, olvasható a város közösségi oldalán. A Nagy Kállói felsítási program keretében a városi strand területére, a sportpálya melletti rendezvénytérre, illetve az Inségdomb mellé nagyra növő, kislevelű hársa és platánfákat ültettek az önkormányzat munkatársai. Megviseli a szervezetet a hirtelen jött meleg. Az időjárás változása különösen a gyerekekre, az idősekre és krónikus betegekre lehet rossz hatással. Kis Csaba házi orvos a Nyíregyházi televízióban elmondta, megfelelő folyadék és vitaminbevitellel, valamint könnyű étrenddel enyhíthetők a tünetek. Tünetként jelentkezhet a fáradékonyság, gyakran alakul ki koncentrációzavar, fejfájás, gyakoriak a hangulatingadozások. A szakember arról is beszélt, az UV-sugárzás erősödésével érdemes védeni a bőrünket, ha a szabadban tartózkodunk. 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Bessenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház orgonájának felújítása. A nyíregyházi hangszert az elmúlt több mint 100 évben 4-szer újították fel és alakították át, de valamennyi problémáját sosem sikerült teljes mértékben megszüntetni, írja a város honlapja. A mostani átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is bővítik azt. A munkálatok a templomi szertartásokat nem befolyásolják. A tervek szerint a felújítással 2027 végére végeznek. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul, majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az elöregedett, elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi esélypiac és vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Egészségügyi szűréseket is szerveznek. Sportprogramokkal várták az érdeklődőket Nyíregyházán a Magyar Sport Napja alkalmából. A lakók több sportágat is kipróbálhattak a Continental Arénában. Az eseményen ünnepelte 25. születésnapját a Nyíregyházi Sportcentrum. A jubileum alkalmából egy installációt is bemutattak. Hellebrandt Máté gyalogló, Sitko Ernő, egykori kosárlabdázó, Tarányi István kerekesszékes vívó, Pampucs Gréta röplabdázó és Erdősné Balog Erika, a Sportcentrum röplabdaszakák vezetője, egykori játékos életnagyságú képét állították ki, írja a nyiregyháza.hu. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes harmadik legjobb blokkoló játékosa. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénklökések kísérhetik az észak-keleti szelet.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Jó reggelt, akár már a hétvégi terveken jár az eszünk, akár még az előttünk lévő napi pörgésen. Maradjunk együtt, mert hogy indul a Best reggel. Pénteken is indítjuk a hétvégét. Május 8-a van, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Mihályokat köszöntünk, meg Stellákat. Ha a születésnaposokat nézzük, akkor Laux József neve mindenképpen itt van. Az Omega és az LGT együttesek alapító tagja, valamint Enrique Iglesias is a mai napon született. Na meg volt egy csomó esemény, ami érdekesnek tűnhet. Többek között 1886-ban a mai napon jelent meg először a világ egyik legismertebb üdítőitala, a Coca-Cola. 1945-ben szintén a mai napon véget ért Európában a második világháború, és 1970-ben pedig megjelent a Beatles legendás albuma, a Let It Be. Ma van a Nemzetközi Vörös Kereszt napja, ma van a Táncház napja, és ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja, és mondjuk egy kicsit hűvös lesz hozzá, de az igazi fagyi rajongókat szerintem ez nem tántorítja el, közben pedig a természet is teljesen nagy fordul számon működik, ugye virágzó fákat láthatunk, hosszabb nappalok vannak már, és egyre több szabadtéri program is vár ránk a hétvégén, amit most indítunk, úgyhogy én leszek bátor, és már is azt mondom, hogy jó hétvégét mindenkinek!

Jó reggelt, itt a péntek, előttem pedig a hétvége időjárás, amit már is mondok, hogy hogyan is alakul. Kezdjünk a mai nappal, reggelre párássá vált a levegő, illetve köd

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztivál katlamba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztivál katlamból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vöröskereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi Esélypiac és Vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes 3. legjobb blokkoló játékosa. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénklökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

friss ropogós közlekedési információk a péntek reggelhez. A Megyes utcán elkezdődött a járda kiépítés, munkagépekkel dolgoznak, figyeljenek majd, és a jelzőlámpa irányítja a forgalmat az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán, a buszmegállókat is áthelyezték, illetve a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. A Kirátó utcán is érdemes figyelmesnek lenni, javítják az útburkolatot, valamint megsüllyedt közműfedél is van. Menjünk az M3-assal, itt pedig Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Mátészalkat csomópont lehajtóágát felújítási munkálatok miatt lezárták, viszont ideiglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. Mindenkinek jó utat, balesetmentes hétvégét!

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék,
2: jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Na gyerünk!

Itt a péntek, szóval Guten Morgen. Ne feledkezzünk meg a mai érettségiről. Németből lesz ma tudáspróba. Sok sikert kíván nektek a Best FM. Emellett persze ne feledkezzünk meg a Mihályokról sem, meg a Stellákról, hiszen ők a mai névnaposok. És ma van a Nemzeti Vöröskereszt napja, ma van a Táncház napja, és ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja is. Hideg nem lesz, csak hát kevés lesz a napsütés, ugyanis azt látom, hogy eléggé párásan indítunk ma, és lehetnek kötfoltok, főleg itt a reggeli időszakban. Kevesebb lesz a napsütés ma is, és helyek közel 23 fokot mérhetünk, de a fagyi szerelmeseit szerintem a Magyar Kézműves Fagylalt napján ez nem fogja majd eltántorítani egy péntek délutáni fagyizástól. A hétvége meg úgy néz ki, hogy szombaton már sokkal több lesz a napsütés, csak hébe-hóba lehet majd egy-egy záporzivatal is. 24 fok várható, valamint vasárnap még jobb lesz majd a helyzet. 25 fokig melegszik majd a levegő hőmérséklete. Jó hétvégét, mindjárt jönnek a hírek pontban 7 órakor Andreával a mai Best reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem, és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
3: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utorobi Ökö játszóház és digitális tudás. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
2: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Itt a péntek, május 8-a van, és itt a hétvége a nyakunkon. Hogyan indul a hétvége? Megmondom a mai horoszkópból. Rögtön a kosoknak, egész héten mentél előre, most viszont már türelmetlenül várod a lazítást. Amennyiben lezárod az utolsó feladatokat, akkor sokkal jobb érzéssel indulsz majd neki a hétvégének. Bikák, ma különösen jól esik minden, ami kényelmes és nyugodt. Már a gondolat is feltölt, hogy hamarosan nem kell rohanni. Jönnek az ikrek, nehezebb egy dologra figyelni, mert már ezer más is jár a fejedben. A péntek inkább a könnyedebb hangulatnak kedvez nálad, és a rákok, te pedig kicsit érzékenyebb lesz a hétvége környékén, de egy kedves gesztus gyorsan majd helyre billenti a napodat. Oroszlánok, jobb a hangulatod, mint a hét elején volt, és ezt mások is érzik rajtad, könnyebben jönnek a jó pillanatok. Szüzek, még próbálod rendesen lezárni a hetet, de nem kell mindent tökéletesre húzni, hagyj valamit a jövő hétre is. Na mérlegek, már inkább lazítanál, mint hogy döntéseket hozol. A nap akkor lesz jó, hogyha nem vállalod magad túl. Skorpiók, kevesebb helyed van a felszínes dolgokhoz, de ma nem kell mindent komolyan venni. Egy kis könnyedség az majd jót tesz. Nyilasok, erősen benned van a szabadságérzés. Már egy spontán program ötlete is teljesen feldobja a hangulatodat. Bakok, még tartod magad a feladatokhoz, de érzed, hogy a türelmed már fogyóban van. Ha nem hajtod magad túl, nyugodtabb lesz majd az estéd, és a vízöntők, valami váratlan dolog kizökkenthet a rutinból, de pont ettől lesz majd érdekes a nap. Valamint a halak, nehezebb most teljesen a munkára figyelned, már a hétvége energiáját érzed, de ami még ma fontos, az mindenképpen fejezd be, és ne hagyd, hogy a hétvégén kelljen majd ezzel foglalkozni. Így indul a péntek, május 8-a, tehát a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Jönnek a nyíregyházi hírek egészen 10.

Jó reggelt, itt a várva várt péntek, május 8-a van, szól önnél a Best reggelén, Simon Norbert vagyok. Hát helyek közel 22 fokkal kell ma megbarátkozni a délutáni órákban, sőt, a csapadék is lehet, sőt, mi több, elég nagy valószínűséggel lesznek megint csak záporok, szivatarok, viszont hajnalban azért érezhetően már jóval enyhébb a levegő, 13 fok volt például ma hajnalban, mi például már nyitott ablak mellett aludtunk és teljesen komfortos volt, de vannak azért fázós várostársak is, ugyanis a melegebb idő ellenére a nyíregyházi lakások és közületek közel 40%-ában még mindig működik a fűtés, tehát majdnem a felében. A január, a március és az április is hűvösebb volt az elmúlt évekhez képest, ugyanakkor a 30 éves átlag alapján enyhébb telet zárt a városunk. Idén pedig a fennállásának 60. évfordulóját ünnepli a nyíregyházi távhőszolgáltatás, és szépen lassan a távhőnél már a fűtési szezon végét követő munkálatokra készülnek, ugye karbantartásokra és felújításokra. A tervek szerint vezetékcserék lesznek majd a Rákóczi utcán, a Kossuth utcán, a Vai Ádám körúton és az Ószőrű utcán. Ráadásul az Ószőrű utcán több mint 300 méternyi vezetéket szeretnének kicserélni. Emellett pedig két új hőközpont is fog épülni, valamint több meglévő létesítmény korszerűsítésébe is belekezdenek. A hivatalos fűtési szezon amúgy nem sokára véget ér, május 15-én itt Nyíregyházán. A szolgáltatások lemondását pedig a megbízottak és a közös képviselők kezdeményezhetik. Már meg is érkezett az első ilyen, ahol lemondták a távhőszolgáltatást, méghozzá egészen régen, április 11-én úgy döntött egy társaság, egy lakótársaság, hogy ők már köszönik szépen, nem szeretnének tovább fűteni. 22 fok tehát, váltakozóan felhős, napos, időjárás várható ma Nyíregyházán, futózáporokkal, zivatarokkal, derűs napot! Volt egy

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Gyűjtést szervez az Élelmiszerbank. Tovább zöldül Nagykálló, és megújul a Székesegyház orgonája. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
4: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
3: A vármegyei vásárlók legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén csak nem 17 ezer kilogramnyi élelmiszerrel járultak hozzá az összefogáshoz. Így nekik köszönhetően mintegy 3400 adománycsomag juthatott el Szabolcs-Szatmár-Bereg rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül. Tovább zöldül Nagykálló. A közelmúltban több területen is fákat ültettek a településen, olvasható a város közösségi oldalán. A nagykállói fásítási program keretében a városi strand területére, a sportpálya melletti rendezvénytérre, illetve az Inségdomb mellé nagyra növő, kislevelű hársa és platánfákat ültettek az önkormányzat munkatársai. Megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya Társ Székesegyház orgonájának felújítása. A nyíregyházi hangszert az elmúlt több mint 100 évben 4-szer újították fel és alakították át. De valamennyi problémáját sosem sikerült teljes mértékben megszüntetni, írja a város honlapja. A mostani átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is bővítik azt. A munkálatok a templomi szertartásokat nem befolyásolják. A tervek szerint a felújítással 2027 végére végeznek. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a péntek és nyakunkon a hétvége. Szóval a szuper hétvégét kíván a Best FM, viszont ez nem lesz egy tüzes hétvége, azért ezt lássuk be. Mivel május 1-ével tűzültási tilalom lépett életben Szabolcs megyébe, és ez még most is tart, de a tiltások ellenére most számos olyan helyen gyújtanak szabadtéri tüzet, ahol nem megengedett, és a nyíregyházi tűzoltókat az utóbbi napokban több ilyen helyszínre is riasztották, sőt, hát volt olyan beavatkozás is, ahol több mint 24 órán keresztül oltották a tüzet a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. Alapvető szabály, hogy tilos szabad területen égetni, kivéve ott, ahol a jogszabály ezt megengedi. És nagyon fontos, hogy Nyíregyháza belterületén tilos növényi és zöld hulladékot égetni, ugye ezeket elszállítják. Ám mindig akadnak olyanok, akik megsértik ezeket a rendeleteket, és tüzet gyújtanak, zöld hulladékot égetnek belterületi részeken is, és bizony vannak olyan esetek, amikor ezzel kapcsolatosan bejelentések érkeznek a katasztrófa védelemhez. Na meg hát egy eldobolt cigarettacsik is óriási problémákat okozhat, egyrészt a környezetünkben is, de akár veszélyeztethet emberéleteket, ingatlanokat és szabadtéri tüzeket is okozhat. Szóval tartsák be ezen a hétvégén is a tűzgyújtási tilalmat, de még mindig jó opció az elektromos grill például, talán még könnyebb is eltakarítani majd. A kerti grillezés után katasztrófavédelmi hírek összefoglaló, persze ma is lesz majd

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Forgalmi torlódásra a ki- és bevezető utakon és az oktatási intézmények környékén lehet számítani. A Meggyes utcán elkezdődött a járda kiépítése, nagy munkagépekkel dolgoznak, nem megszokásból vezessenek. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat az épülő körforgalom miatt a Vasvári Pál utcán, a buszmegállókat is áthelyezték, illetve a Stadion utca egy részét mindkét irányból lezárták. Óvatosan vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Itt a péntek is, itt a Best FM, jó reggelt! Hát érdekes ez az időjárás kérdés ilyenkor a tavasz végén, a nyár elején, ugye volt egy hír ma reggel arról, hogy a nyílt távhű szolgáltatás a városban még ilyen 40%-os kapacitással üzemelt, tehát van, aki még fűt, közben meg az ember azt látja, hogy jövő hét szombaton 11 órától nyit a nyíregyházi tófürdő, akkor egészen érdekes a párhuzam, ugye? Indul az előszezon, ha már nagyon nem bírjuk a strand nélküli időszakot, hogy a melegvizes medencék lényegében már a tófürdőnél egészen kecsegtető lehetőséget kínálnak. Szerdától vasárnapig lehet majd élvezni a friss levegőt, a forró vizes medencében akár 11 és 19 óra között várják majd önöket, viszont a pünkös hétfő lesz majd kivétel. Ekkor is látogathatjuk majd a tófürdőt csobbanni. Ez az előszezon, a főszezon pedig majd június 13-ától indul, amikor is majd minden nap nyitva tart. A parkfürdő részleges nyitása pedig majd május 23-ától szombattól várható. Ettől az időponttól a családi medence várja majd az érdeklődőket, és a fürdő komplexum teljes kapacitása majd június 13-ától működik. Egyre közelebb és közelebb vagyunk a nyári szezonhoz, bizony ez látszik, hiszen ma már május 8-a van nyakunkon, egy hétvége, egy jól megérdemelt hétvége, és rövidesen indul a német érettségi is. Úgyhogy kitartást az érettségizőknek, ügyesek legyetek, nem sokára lehet nektek is majd egy jó nagyot szusszanni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
3: És ez még csak a bemelegítés.
2: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
6: Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
7: A MAN Klíma a klíma specialista.
8: A klíma specialista.
7: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
8: A MAN Klíma.
7: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
8: shop.amanklima.hu.
9: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
10: Kineszil számítástechnika.
9: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
11: Kineszil.hu. Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352.
12: A régi négyesen.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
13: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vörös Kereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul, majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi esélypiac és vásártér területén. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes 3. legjobb blokkoló játékosa. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

Itt a Best FM és a 8 óra utáni időszak, és ebben az órában a munkahelyi higiéniáról lesz szó, ami nem magánügy, ugyanis hát ez erősen másokat is érint. A legtöbben naponta hosszú órákat töltenek a kollégákkal egy irodában, üzletben, laborban, vagy pedig vendéglátóhelyen, pedig nem lehet mindig csak úgy egyszerűen arrébb menni. És pontosan ezeket a történeteket gyűjtötte most össze egy portál, amik megtörténtek különböző munkahelyeken, ahol kivetni való volt a kolléga higiéniájával. Az egyik történetben egy munkatárs testszaga annyira erős volt, hogy már 6 méter távolságban is érezni lehetett, hogyha jött és közeledett. A helyzet pedig azért volt különösen kínos, mert a férfi egyébként kedves volt és jól végezte a munkáját, így a kollégák rosszul érezték magukat miatta, hogy kerülik. Végül pedig a vezető behívta egy tárgyalóba, és beszélt vele a zuhanyzásról, a probléma pedig megoldódott. Egy másik dolgozó pedig egy húsrészlegen dolgozó kollégájáról írt, aki nem csak hogy ritkán fürdött, hanem a munkakötényét lényegében soha nem mosta ki. Ez önmagában is kellemetlen lenne, de a húsosztályon ugye a kötényre napközben nyers hús, zsír és egyéb szennyeződés kerül. A férfi ráadásul a kötényt az autóban hagyta, hogy ne felejtse otthon, így a meleg kocsiban álló koszos, zsíros, húsos munkaruha szaga egy idő után elviselhetetlenné vált a kollégák számára, mondjuk ő igazából jól megtűrte saját magán. Az egyik legemlékezetesebb történet pedig, amit írtak, egy irodai gyakornokról szólt, aki egy olyan munkatárs mellett ült, aki rendszeresen levette a cipőjét munka közben, a szag pedig egy idő után annyira zavaróvá vált, hogy a gyakornok először finoman próbált célozgatni rá, majd pedig udvariasan megkérte a kollégáját, hogy tartsa már magán a cipőt. Én biztos vagyok benne, hogy a nyíregyházi kollégák ilyeneket nem csinálnak, és a higiénia minden egyes munkahelyen tökéletes, úgyhogy semmi nem tart minket vissza attól, hogy eredményes pénteket zárjunk majd a nap végén, és így indítsuk a hétvégét. Hallgassa közben a Best FM-et.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Itt a péntek és itt a Best reggel, fókuszban pedig a munkahelyi higiénia, mert egy portál azokat a történeteket gyűjtötte össze, ahol volt azért kivetnivaló ezekkel kapcsolatosan, kézmosás nélkül, közös ebédnél. Hát ez a felütés, ez a cím. Többen is írtak arról, hogy mennyire zavaró, amikor egy kolléga nem mos kezet mosdó használat után. Az egyik beszámoló különösen kellemetlen volt, egy munkatárs rendszeresen nem mosott kezet, majd pedig a közös munkahelyi ebédeken mindent végig tapogatott. Körönvágás az íróasztalnál, hát van, amit otthon is csak korlátozottan tudunk vállalni, munkahelyen pedig végképp nem. Többen említették, hogy vannak olyan kollégák, akik az íróasztalnál vágják a körmüket, a hang is zavaró, de a nagyobb gond az, hogy a körömdarabok szanaszét repülnek, és a földön is ott vannak. A történetekben amúgy az a közös, hogy egyik sem pusztán finnyásságról szól, egy kolléga testszaga, köhögése, kézmosási szokása, vagy pedig hiánya, vagy pedig az asztalnál végzett személyes rutinja, akkor válik munkahelyi ügyé, amikor mások munkáját, komfortját, vagy pedig egészségérzetét befolyásolja. A szakértők azt mondják és azt javasolják, hogy ha ilyen helyzetbe kerül, akkor ne nyilvánosan szégyenítsék meg a kollégát, és ne indulatosan szóljanak rá. Sokkal jobb, hogyha a vezetőn vagy pedig a HR-en keresztül jelzik a problémát, különösen akkor, hogyha tartós, visszatérő és több embert érintő esetről van szó. De hál' Istennek Nyíregyházán ilyen gond biztosan nincsen. Viszont ami van, az a csak 10 perc rovat, pontosabban mindjárt jön, ugye 8:30-kor a megszokott időpontban. Érdekes a kérdés, amit feszeget majd dr. Móri Gyula és Szakács Tibi, méghozzá arról fognak beszélgetni, hogy ehetünk-e rizset és burgonyát, hogyha fogyni szeretnénk. A válasz rövidesen megérkezik, visszahallgathatják

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e bármilyen cukor származék az epren? Vagy pedig csak az eper volt-e magában? Mert az talán még a kisebbik probléma. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc, szóval dr. Móri Gyula kimpadon. Szia, doktor úr!
3: Szia, soha nem
2: szeretnék
3: utána.
2: Szeretnék utána járni ennek.
3: Meg lesz az eper, ígérem, 100%-osan ígérem, de most a hallgatók segítése az fontosabb, és az epert abba a kontextusba szeretnék tenni, ahova az való. Tehát gyakorlati lépésekkel kezdtük, és most egy kicsit már a stílust váltunk. Te leszel a néphangja, azért én meg fogom kérdezni tőled egy kérdést, és te válaszolsz rá nekem, kérlek, hogy te erről mit gondolsz? Én pedig elmondom utána tudományosan, hogy hogyan néz ki. Ez azért lesz jó, mert így átfogó képünk lesz. Oké, akkor kezdjünk is ebbe bele, mert izgalmas lesz szerintem, legalábbis engem nagyon feldob. Mit tudsz a rizs evésről? Hogyan jó rizst enni?
2: Hát szerinted sehogy. Nekem nem lehet. Hát
3: így van, oké. Így van, nem javasolt a rizs fogyasztás, de ha valaki fogyasztja, mert azért ugye pont az lenne a lényeg, hogy tudjunk olyan...
2: Hát mondjuk én régebben úgy szerettem, hogy ilyen nekem ez a pergős rizs volt a jó, én azt szerettem, mert tudod, van ez a ragadós rizs, na nekem az nem, nekem a pergős rizs volt, és én akkor, amikor az frissen kifőtt, na akkor.
3: Na hát ez az, oké, na, akkor így szereted, nézzük, hogy egészség.
2: Gondolom ez nem jó.
3: Ez nagyon nem. Ne legyen hántolatlan rizs, tehát ne legyen hántolatlan rizs, ne legyen barna rizs, ne legyen vad rizs, ezek egyáltalán ne legyenek. Ha lehet, akkor a rizsek közül válasszuk az úgynevezett basmati rizst, vagy valaki basmatinak ejti, nem tudom, hogy kell kiejteni. Lényeg, ami lényeg, hogy ezt a rizs típust, mert ennek a legalacsonyabb a lektin tartalma, és ha még nagyjából 30 percig áztatjuk is főzés előtt, akkor több mint 99%-a ennek az ártalmas, ugye, problémát okozó anyagnak a rizsből eltávozik. Ettől még lesz benne szénhidrát.
2: Előadásban te rizsfogyasztásról beszélsz.
3: Így van, mert más embereknek erre szüksége van. Ez egy nagyon fontos köret. Rizs és burgonya. Nem kell vele foglalkozni? Dehogy nem.
2: Dehogy
3: nagyon
2: nem.
3: Kell vele foglalkozni. Oké. Na akkor mi történik a főzésnél a rizssel? Az ember számára emészthető állapotba kerül a rizsben lévő keményítő. A benne lévő láncok felduzzadnak, és jól emészhetővé válnak. És itt van a trükk. Hallottál te már arról, hogy rezisztens keményítő?
2: Valahonnan, igen, de még itt konkrétan nem tudom, miről van szó.
3: Na, a keményítő az mi a keményítő? Az nem egyéb, mint cukormolekulák, glükózmolekulák, rengeteg molekulák, egy hosszú láncba egymás után kapcsolva. Oké, na amikor megfőzöd a rizst, akkor jól emészthetővé válnak ezek az amilopektin, amilóz részek a rizsben, mindegy mi a neve, de amikor hagyod és nem eszed meg, sőt, elteszed a hűtőbe, akkor igazából ez a fellazult rizs 12-24 óra alatt nagyjából 4 Celsius fokon egy egészen durván nagyon kemény ilyen textúrára szilárdul meg.
2: Igen.
3: Ezért nem is igazán ehető a hideg rizs.
2: Dehogy nem.
3: Akkor azért
2: kell hozzá tenni vaníliás proteinpudingot, és akkor már jó.
3: Jó, hát oké, hát lecsúsztatod valamivel, de mi a lényeg? És ezt hagyd mondjam el, hogy egy olyan keményítő szerkezet alakul ki, ami rendkívül stabil. Úgy kapcsolódnak össze a cukrok, hogy azt az emberi szervezet emésztőrendszere nem tudja szétszedni.
2: Akkor ehetünk hidegen rizset?
3: Még jobb hírem van. Tehát ez a rezisztens keményítő. Tehát ha a normális, megfogod magad, megmelegíted, és megfőzöd, megeszed, ahogy te szereted,
2: az
3: akkor
2: nem jó.
3: Az mindenféle bajokat csinál. Oké, de ha lehűtöd 12-24 órára, és másnap, mondjuk, ha hidegen ennéd meg, ahol nagyon vacak, akkor ugye ezek a rezisztens keményítők jelen vannak, és ezeket az emberi szervezet nem tudja lebontani, nem szívódik föl, tehát...
2: Jó, tesz az emésztésnek, megy ki.
3: Megy ki. Így van. Na de most a rizsnek van egy ilyen tulajdonság, és most figyelj, hogyha ezen hűtés után visszamelegíted, akkor lényegében a rezisztens keményítők jó része megmarad, rezisztens keményítő.
2: Tulajdonképpen akkor lehűtve és felmelegítve, ahogy már ehető, úgy már jó.
3: És úgy már nagyon-nagyon más a hatás. Tehát az a lényeg, hogy akkor basmatit választasz, megfőzöd, lehűtöd, 12-24 óra 4 fokon, újra melegíted, és onnantól kezd az ízvilág tökéletes, de egészen más lesz a hatás. Ugye azt mondják persze, hogy tudományoskodunk itt, mert hogy 1-2% ez a rezisztens, keményítő hatás, és akkor az nem számít semmit. De ez nem 1-2%. A mérések szerint 20-30%-a a rizsben lévő szénhidrátnak felszívódás mentessé, vagy felszívhatatlanná, vagy emészthetetlenné, vagy hogy fogalmazzak, válik. Tibi, ez nagyon nagy szám. Tehát vagy ennyivel kevesebb, amit bevittél, vagy pedig a másik lehetőség, ennyivel többet tudsz tenni, hogy enni, hogyha ugyanazt akarod bevinni.
2: Hát nekem most teljesen elájult.
3: És még egyszer hangsúlyozom, nem lassan szívódik föl, hanem nem szívódik föl. Tehát ez egy valós segítség. Tehát megeszed az, amire vágytál. Nem kell gyógyszert, nem kell semmit bevenni, egy egyszerű trükk, hogy a rizsben lévő szénhidrát tartalmat egyszerűen felszívódás képtelenné lehet tenni, ezért eltávozik belőled, és kész, pontosan a baktérium, hogy majd elpóckodnak ott vele. Na, oké.
2: Akkor és mi a helyzet a burgonyával?
3: Hát ide akartam tovább menni. Akkor most megkérdezem, mi a jogba a hormonok és a testsúly szempontjából? Frissen héjában sült burgonya, finoman forró, vagy vízben főtt burgonyával készült, de burgonya saláta? És aztán még én az öntetekről. És
2: én a salátát szeretem jobban, de különben van annak egy olyan verzió is, ahol nincs öntet, hanem csak ilyen hagymás verzióban van. Az van.
3: Hagyma és mi? Hagyma és mi?
2: Hát,
3: és ecet szokott még mellett.
2: Igen.
3: Igen. Na, akkor a burgonyából is kialakul ez a rezisztens keményítő. Csak hogy, és most figyelj, a burgonyánál, ha visszamelegíted, akkor meg tökéletesen és kvázi 100%-ban elbomlik. Nem pontosan így van a tudomány, de akkor legyünk nagyon-nagyon pontosak. Tehát, ha a meleg burgonyában ezen rezisztens keményítőknek a mennyisége 3-4% lehet. Ha lehűtöd, akkor ez fel tud menni egészen 15%-ig. Viszont ha visszamelegíted, ott van egy egy hőmérsékleti határ. Ha 70 foknál nem melegített fel jobban, akkor nagyjából ez a 15%-nyi rezisztens keményítő egy ilyen 10%-ig csökken le, 5% visszaalakul, de ha felforrósítod, akkor visszaalakul. Tehát akkor majdnem minden ott lesz neked. Jó?
2: Igen.
3: Tehát akkor a sült meleg burgonya tartalmazza a legtöbb szénhidrátot, de ha főzöd, az azért jobb, valamivel jobb. Miért? Azért, mert a vízbe kimegy a keményítőnek egy része, de az a lényeg, hogy utána lehűtöd salátának, ott van egy napot a hűtőbe, akkor nagyjából 15% olyan szénhidrátot kapsz, ami nem szívódik föl.
2: Megmondjuk.
3: És a glikémiás indexeket is nézzük már meg a burgonyánál, mert van egy olyan sokkoló dolog, amit én most tudtam meg, de biztos vagyok benne, hogy te sem tudod, majdnem biztos vagyok benne, és hogy nagyon sokaknak ez egy elképesztő szembesülés lesz. Tehát glikémiás index és burgonya típus. Héjában főtt burgonya glikémiás indexen a 65-70. Mit jelent ez? A cukoré 100, tehát az, amit a tiszta cukor hoz, vércukor emelkedést a szervezetedben, ahhoz hasonlítják mondjuk a héjában főtt burgonyát. Itt a 100-zal szemben, ami a cukor, ez 65-70. Akkor nézzük csak meg. Sült burgonya. A sült burgonya glikémiás indexe már 75-80. Tibi, alig vagy pár lépésre a cukortól. De ha forró burgonya pürét készítesz, tehát ha lepürésíted a burgonyát, ami azért lássuk be egy nagyon finom étel, tippelj, hova fog fölmenni a glikémiás indexe?
2: Hát akkor 85-90.
3: 95? Tehát lényegében azzal, hogy a krumplidat lepürésíted, és krumpli pürét, vagy burgonya pürét csinálsz, hogy így szebb mondani, azzal mit csinálsz a krumplitból?
2: Cukrot. Hát majdnem cukrot.
3: Majdnem cukrot, így van. Borzalmas. A pürésítés 25 és 35%, majd 40%-kal emeli meg a glikémiás indexet. Tehát, és akkor abból ugye a szénhidrátból lesz vércukor, abból jön az inzulin, és akkor abból jön a testzsír. Na, és akkor még egy fontos dolgot hagyd mondjak el, hogy nem törvényszerű, hogy a saláta az problémát okozzon, mert hogy az öntet, az, hogy mi rajta, az nagyon nem mindegy. Említetted ezt az ecetes történetet. Itt is tényleg össze fogom foglalni, mert többet szerettem volna erről beszélni, nekem nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nem mindegy, hogy milyen öntetet teszel rá. Ugye, mi az, ami bontja a szénhidrátot az emberi szervezetben, ez a, ugye az amiláz nevű enzim, ami már a nyálatban is van, de aztán a hasnyálmirigy által termelt hasnyál is tartalmazza. Lényeg, ami lényeg, hogy ugye ez kezdi el összedarabolni a keményítőt, aztán ledarabolja a cukorra, és akkor az fel tud szívulni. Na, ugye azt hittük, hogy a nyálban lévő az nem igazán számít, mert a nyálban lévő azt úgyis a gyomorsav az közömbösíti, és akkor majd a hasnyálban lévő az, ami igazából számít a szénhidrát bontó amilázból. De kiderült, hogy nem. A döntő része, minimum a fele, de inkább 60%-a a hatásnak ehhez a történéshez fogható, azaz ahhoz, hogy az amiláz a szádban összekeveredik és elkezd dolgozni. És innentől kezdve nagyon lényeges, hogy meg lehet-e ezt fékezni. És igen, tudnillik az ecetes öntet, és minden, ami savas, ecetsav, ecet, tejsav a fermentált dolgokban, vagy citromsav a citromban. Tehát ezek mind ez a savas kémhatású anyagok, ezek a savak csökkentik az amiláz képességét arra, hogy bontson, és innentől kezdve nem indul meg a gyomrodban, és nem a gyomrodból nem úgy jut a beleidbe ez az anyag, hogy akkor lebomlott már, és azonnal tud felszívódni. Tehát ezért rettenetesen lényeges, hogy milyen öntetet teszel a történetre, és itt akartam elmondani, és én is mondom az epret. Tehát én üres gyomorra megettem a délelőtti órákban a 100 g-os határom helyett, amit egyébként mindig betartok, most megettem azt a nagyjából 500, és lehet, hogy is 600 g epret, tehát egy fél kiló epret betoltam, egy vadonatúj magyar epret. És ettől az én vércukrom horrorisztikus magasságba ugrott, mert nekem nincsen, alig van inzulin a szervezetemben, mert nem eszek, egyáltalán nem eszek szénhidrátot, nekem 800 cukrom.
2: Jó, ez, hát az nagyon sok.
3: Nekem igen. Én 4 és 5 közötti cukrokat. Ha 6-ot eléri, akkor nem tetszik a szám. Ha 6-os számot én nem szoktam látni a vércukornél. És 8 fölött volt, 8 egész valamennyi. Tehát ez egy borzalmas cukorérték nekem. Mit kellett csinálni? Menni kellett gyorsan gyalogolni, kitermelni, stb. Mi történt? Az történt, hogy bejött a gyomorba, ugye ízlelgetted, mert nagyon finom, jól szétrágtad, jól összekeverted a nyállal, lenyelted már akkorra, elkezdte szétbontani, és már szívódott is fölfelé az üres történésből ez a nagy mennyiségű cukor. Mire
2: másfél-két órát, és visszamegy magától.
3: Igen, de nem akartam, hogy inzulint hozzon, inkább nekiálltam az izomzatomat mozgatni, hogy gyorsan szedje ki a cukrot, és ne az és égesse el, legközelebb és ne inzulin fel, és zsír legyen.
2: Bepánikolsz itt fölöslegesen, idős is vagy, nem jó ez.
3: Na, nem van az. Elmondtam az epret, teljesítettem a vállalást, elég volt a többit.
2: Legalább jól esett?
3: Nagyon. Nagyon.
2: Ennyi kiállt neked is. Na,
3: ennyi kiállt, persze.
2: Jó, oké. Okay. Jó példa is kívánok. Közeled,
3: hogy változik a szemléletem? Abszolút. Ránézek az epre, te vagy engem a 800 cukros. Na, ne. Így
2: oké, okay. Köszönjük szépen. Jövő héten megint beszélünk, a hallgatók pedig hallgassák vissza az adásokat a csak 10 perc.hu-n keresztül. Élveztem ezt itt megint, úgyhogy most megyek én is az eperért. Köszönjük. Szia, doktor úr. Hello.
3: Szia.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

Hírek előtt pedig néhány szó a várató időjárásról, ez különösen fontos, hát itt a hétvége. A mai napon 22 fok várató Nyíregyházán, hol kisüt a nap, hol borongósabb időszak lesz, és a jelen előrejelzés alapján a kora délutáni óráktól, ilyen nagyjából 2 órától várható az, hogy jönnek záporok, zivatarok Nyíregyházára. Holnap már nem igazán lesz csapadék, és marad a 22 fok, váltakozóan felhős napos időszakokkal, vasárnap pedig 24 fok várató, talán a két nap közül a vasárnap lesz a kecsegtetőbb, egy kirándulást tervezve, és úgy látom, hogy a jövő héten még inkább egy picit visszahűl a levegő. A jövő hét közepén ilyen 19-20 fokok vannak jósolva, meglátjuk majd, mi sül ki belőle. Jönnek a friss hírek, és pontban 9-kor Andreától. Ez a Best Reggel, jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
5: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
4: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
5: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
4: Nyírkem, az egészséges kert titka.
6: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás, kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
7: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
8: Már megint a Premier Outletbe mentek.
9: Na-na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
10: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Világmárkák, világra szóló áron.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
13: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
14: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
15: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utvarobi Öpi játszóház és digitális tudás központ. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
14: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A NyírVV Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Pénteki programtippek 9 óra után a Best reggelben elindult már nagyjából, sőt, a több mint egy órája a rendkívüli örökbefogadási nap. Az állategészségügyi telepen egészen este 6 óráig várják önöket ma a Szálási út 128 szám alá, és hát készüljenek fel, hogy igéző kutyaszemekkel fognak majd találkozni. Ismerjék meg azokat a kutyusokat személyesen, amelyek gazdit és szerető családot keresnek maguknak. Holnap pedig rock és egészségtudatosság. Ez a kettő együtt. Hogy fér ez össze? Hát úgy, hogy a rock erő és a szabadság és az energia jelképe, az egészség pedig a tudatosság, az egyensúly és az életmód kérdése. A kettő lesz összegyúrva szombaton délután, holnap délután 3 és este 6 óra között a Bújtosi Városligetben. Miközben dübörög a rock, a gyerekek élvezhetik az ingyenes ugrálóvárat, és többek között egészséges életmóddal kapcsolatos információkhoz juthatnak. Fókuszban lesz a természet és a harmónia, a test és a lélek egyensúlya, mozgás és energia, közösség és inspiráció. Na meg! Fülön keresztül dübörög a rock, Bújtosi Városliget szombat, holnap délután tehát 3 és 6 óra között. Tovább!

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
1: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvivé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint járdák újultak meg például az Izabella utcában és a Kemecsei úton. A beruházások többsége június 1-jéig lezárul. Május 16-ától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi tófürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a szelektív szombat családi vetélkedő napot a Kossuth téren. A program célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, ahol játékos feladatokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket és családokat. A legeredményesebb családokat korcsoportonként díjazzák, emellett az iskolák és óvodák is értékes utalmányt nyerhetnek. A rendezvényen látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, számos színes program és koncertek is várják majd az érdeklődőket. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
0: Hírek, információk, aktualitások a nyíregyházi Városházáról minden héten.
2: Mindenből
3: a legjobbat adjuk!

0: 103.9 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Végez karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: lábot, látjuk, hogy ez megtörténik, mondjuk valakivel éppen beszélgetünk, és a lábunk mellett kiszökik a kutya. Milyen módszerekkel lehet ezt a dolgot megoldani úgy, hogy ne legyen veszélyes, senki se sérüljön. Folytatjuk. Ma beszélgettünk, hogy kiszökött a kutya úgy, hogy láttuk, de ugye van egy másik eset, amikor úgy szökik ki a kutya, hogy nem vagyunk otthon, és egyszer csak azt veszük észre, amikor hazaér a család, hogy a kutya meg nincs meg. Hát ez szerintem minden gazdi rémálma, ez egy pánik szituáció, az ember azt se tudja, mit csináljon hirtelen. Ugye a legtöbben első körbe kiposztolják rögtön a Facebookra, hogy meg nefe közösségi oldalra, hogy ezt és ezt a kutyát keresem, és azt láttam egyébként, hogy a közösségi médiában azért nagyon gyorsan terjed a hír, tehát nagyon sokan foglalkoznak azzal civilként, hogy segítenek ilyen helyzetben, de hogy utána, hogyha ezt posztoltuk, akkor mit csináljunk? Tehát gondolom, nyilván elindulunk megkeresni, de hogy van ennek valami aranyszabálya, hogy mit érdemes, vagy hogy csináljuk?
1: Igen, a közösségi média, ez nagy segítség ezekben a helyzetekben. Ha itt kapunk segítséget, az nagyon jó. Én is voltam ilyen szituációban egyébként, hogy így kerestünk kutyát, de a véletlen elmúlt, hogy megtaláltuk. Aha. Mert kaptam olyan információt is, hogy erre látták, a következő információ meg teljesen ellentétes irányt mutatott, és több kilométerrel messzebb. Itt például nekünk a második jelzés jött be, tehát most a két jelzés ugye teljesen ellentétes Aha. volt, a második az bejött, elindultam, kerestük, stb. Az, hogy hogyan találjunk meg egy ilyen kutyát? Nyilván nincsen 100%-os recept, de én például elindultam, megkérdeztem embereket, Aha. látták-e, volt, aki már látta, tudott egy irányt mutatni, hogy arra látták. Most a tapasztalatom meg azt mutatta, hogy ha volt egy olyan irány, hogy abba az irányba mehetett a kutya, akkor én is mondjuk egy forgalmas út mellett inkább a zöld felület felé mentem, mert mondjuk ez egy forgalmas út volt, az egyik oldalon házak voltak, a másik oldalon már árupart, ipari terület, közter, nagyobb zöld terület, akkor inkább a zöld terület felé mentem, és ilyenkor érdemes figyelni, ha mondjuk ilyen területen járunk, és azért mondtam, hogy minden helyzet más, de ha olyan területen járunk, ahol kicsit csökken a forgalom, egyik oldalon még nagy forgalom van, másik oldalon kevésbé, ha lehet, akkor figyeljük mondjuk a környező területnek a zajait, például Aha. a kutyaugatásokat, mert lehet, hogy egy kóborló kutya, ami egyébként nem kóborkutya, csak éppen kiszaladt, de betéved egy olyan területre, ahol sok kutyát tartanak, ugye az udvarokon vannak kutyák, portánként egy-kettő, és azok ugye elkezdenek ugatni, hogyha az utcán elmegy egy kutya. Uh-huh. Tehát volt már nem egy olyan kutya, akit így találtunk meg, hogy a kutyaugatást figyeltük a környéken, elindultunk abba az irányba, és megláttuk az adott kutyát. Vagy volt olyan is, hogy mondjuk én éppen kerékpárral közlekedtem, és a keresett kutya több óra hossza után becsatlakozott mögém.
0: De cuki!
1: Tehát eljutottam arra a területre, ahol nagyjából sejthettük a kutyát, de már órák óta nem látta senki, csak volt egy fülesünk, hogy ezen a környéken talán előfordulhat, és nagy valószínűséggel az volt, hogy ott volt ő a közelben, amerre én kerestem, de én nem láttam.
0: Ha lehet elbújjuk arra alá, ide-oda, igen.
1: Hát szaglászott, jött-ment, élvezte az életet, de valószínű, hogy megérezte a szagomat, hogy én arra jártam, és elindult utána.
0: Jaj, de jó!
1: És egyszer csak annyit éreztem, hogy most hátra kell néznem, és hátra néztem, és ott volt a kiskutya.
0: Istenem, még elsírom magam, ez olyan szép, annyira jó.
1: Letámasztottam a biciklit, felkaptam, na mondom, most megvagy, innen le nem teszlek. És akkor ugye jött egy ismerős, a autóval betettük a boxába, na onnantól kezdve biztonságban volt. Tehát vannak ilyen szituációk, de sajnos nem lehet 100%-os biztonsággal tanácsokat adni, de a tapasztalatainkra hallgatva, illetve olyan tapasztalt emberekkel, hogyha beszélgetünk, azért mindenki tud egy-egy jó tanácsot adni, hogy mit érdemes ilyen helyzetben tenni. Nyilván, hogyha rövid idő alatt nem kerül meg a kutya, akkor ugye jönnek a plakátok, igen, rádióban bemondás, villanyoszlopokra ki szokták tenni a kedvenceknek a fotóját, elérhetőséggel, telefonszámmal, tehát ezek is célra vezethetőek lehetnek.
0: Lehet hívni a menhelyeket a környéken, nem? Nem-e valaki befogta, bevitte?
1: Igen, igen, tehát sintételeket akartam mondani, de hála Istennek az már kevésbé működik, tehát a menhelyeket, igen, körbe lehet telefonálni.
0: Hát egyébként így, amit most meséltél, az jutott eszembe, hogy így nem tudom, tehát tele van az internet nyilván megszökött állatokkal, stb., és azért mindegyik így, aki kutyatulajdonos, az annak ilyen fájó pont egy ilyet olvasni, mert ugye azonosulunk vele. És kezded egy egyszer egy olyan

0: Posztot olvastam, hogy egy pasi ment, utazott a kutyájával, tehát ilyen országúton, és akkor megálltak, benzinkút, vagy nem tudom, valahol, és akkor volt egy kis pisi szünet, stb. Kivette a kutyát, megitatta, beszállt az autóba, elindult, és nem tudom hány kilométert ment, és hátranézett, és azt mondta, hogy te jó ég, a kutyát megitatta, de nem rakta vissza az autóba. És akkor ő például egy nagy terület volt, tehát rögtön kirakta a GPS koordinátákat, hogy akkor ő merre volt és hol, és az az igazság, hogy nem tudom, mi lett a történet vége, de azóta, mióta ez van, én 68 ezerszer megnézem, hogy beraktuk-e a kutyát a boxba, mert hogy tudod, ez egy ilyen hányszor megcsinálod az életed során, hogy kiveszed a kutyát a boxba, beteszed, tehát, hogy ilyen, és akkor már most szoktam mondani hangosan, hogy a kutya a helyén.
1: Igen, ez fontos az ellenőrzés, tehát nagyon extrém eset, találkoztam ilyen szituációval is, hogy például kiállításon, vége volt a kiállításnak, a gazdik elkezdtek pakolni, kis tál, nagy tál, etető, itató, ketrec, fekhely a kutyának, kórázni a kör, eredménybeírás, stb. Elköszönt mindenki, elmentek, egy óra múlva jönnek vissza, hogy elpakoltunk mindent, de a kutyát itt hagytuk.
0: Jaj.
1: Tehát ott hagyták a kutyát a kiállításon. Nyilván a kutyának nem volt semmi baja, a szegénynek meg nem is tudott erről.
0: Igen.
1: Mert ugye fel volt készítve erre a szituációra, hogy egy olyan nyüzsgő forgatagban volt egész nap, hol látta a gazdit, hol nem, hol be kellett menni a rénybebírálatra. Igen, észre se vette, de hát a gazdi ugye elment, aztán egy óra múlva jött vissza, hogy hopp, a kutya itt maradt.
0: Jaj.
1: De ott biztonságban volt.
0: Legalább.
1: De ez, amit mondasz, igen, hogy ha sokszor rutinból csinálunk dolgokat, és nem figyelünk oda, akkor előfordulhatnak ilyenek.
0: Igen, hát lehet, hogy ez a kutya futott a kocsi után is. Hát ki tudja, csak hát nem nézett a visszapillantóba. Szóval ilyenkor azért ezer dolog az embernek eszébe jut.
1: Igen, de lehet az is, hogy tényleg azért is nem rakta be a tulajdonos, mert kiszállt, pisi kaki, megitatta, stb. És a kutya mondjuk egy kicsit arrébb ment. Lehet, hogy éppen takarásban volt, bement egy bokor alá, megszaglázta, hogy kipisílt oda, azt felül kell bélyegezni.
0: Persze.
1: De tudjuk, hogy a kankutyák azért szeretnek ezzel időt tölteni.
0: Milyen lány és minden felülír.
1: Na még az is. Tehát jól kielemezni, hogy kipisílt oda, milyen üzenetet hagyott, stb. Ja. Éppen kikerült a gazdi látószögéből. Lehet, hogy éppen jött egy hívás, telefonált, vagy valami történt, hirtelen másra fókuszált, elindult, és akkor ugye előfordulhatnak ilyen helyzetek.
0: Igen.
1: De itt is ugye a lélek jelenlét, az, hogy a gazdi egyből akkor kereste a kutyát, kiírta, hogy akkor milyen GPS koordinátáknál hagyta el a kutyát, úgymond, és hogyha ebből jöttek használható információk bejelentésként, akkor megkönnyítik a keresést.
0: Nem tudom, mi lett a vége, tehát aki hallja az adásunkat, most ezt a beszélgetést, és találkozott ezzel a poszttal, nem tudom, jó pár hónappal ezelőtt van, és tudja, hogy mi lett a dolog vége, akkor mondja el, de csak akkor, ha happy end lett. Köszönöm szépen, Tibi, rengeteget tanultunk ismét, legközel meg egy olyan dologról lesz szó, amiatt elég sok kutya életét, és ezáltal a gazdik életét is megkeseríti. Zajok, viharok, szilveszter, páni fél. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Irány Ausztrália. Ausztráliában nem csak mérges pókok, illetve kígyók élnek, úgynevezett szúró bokrokkal is találkozhat az ember, szúró fákkal, csalánokkal, csalánfákkal. Ezek nagyon kellemetlen helyzetbe sodorhatják a velük érintkező embert. A növények ugyanis apró tűszerű nyúlványokkal rendelkeznek, amelyek, hogyha a bőr alá hatolnak, már pedig megteszik, mérget juttatnak a szervezetbe. A Gizmodo szerint a Dendronid excelca és a Dendronid moride fajba tartozó növények ilyenek. Közös az is bennük, hogy a mérgük hatása nem csupán kellemetlen, de nagyon tartós is. A szúrás helye akár hónapokig tartó fájdalmat is képes okozni. A Queenslandi Egyetem munkatársai most megvizsgálták a növény szerkezetét és a mérgét, ugyanis ebből a fajtából már Ausztrália sűrű lakott részein is megjelent néhány. Találtak belőle többek között Queenslandben is. A kutatók azt is felmérték, hogy a növény mérge nagyon hasonlít az Ausztráliában honos pókok ilyen anyagára. A Queenslandben már táblákat is kihelyeztek a mérgező növény miatt, de többek ennek ellenére is kapcsolatba kerültek vele. Egy túrázó párosnak például 36 óráig tartó intenzív kórházi kezelésre volt szüksége, miután az egyik megszúrta őket. A paciensek morfiumot kaptak, hogy enyhítsék a tüneteiket, akkora fájdalmaik voltak, de a beszámolók szerint ez sem szüntette meg teljesen a fájdalmaikat. Döbbenet, nem? Hát remélem, hogy Ausztráliában marad ez a kis növénycsalád.

A napsütésé lesz majd a főszerep a következő hétvégén, ami itt van már előttünk, mert hogy általában 19 és 22 fok közötti hőmérsékleteket regisztrálhatunk idehaza. Hajnalban 7-12 fok lesz majd, egy-két helyen várható felhősödés, de ebből egyelőre úgy néz ki, jelentős csapadék nem érkezik majd.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig. Minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
2: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás.
3: A melóban nem tudunk segíteni. De abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
4: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
5: És ez még csak a bemelegítés.
4: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
6: Tudtad, hogy a vásárlási döntések 70%-a az utolsó pillanatban, gyakran épp az autóban ülve születik? Te is a számok embere vagy? Na akkor figyelj! A gazdaság pörög, a kamatok esnek, a vásárlóerő visszatért. De tudod, hogy hol éred el a legtöbb fizetőképes vevőt egy időben? Pont ott, ahol most te is vagy. A kormány mögött. Mármint az autóban. A Best FM hallgatói döntéshozók és vásárlók. Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vörös Kereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi esélypiac és vásártér területén. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes 3. legjobb blokkoló játékosa. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk délben jönnek majd újra, további kellemes szép pénteket kívánok, és ha valaki délig dolgozik, az már vághatja a centit, és indul a hétvége. Mindjárt bemutatom a mai nap szellemi útravalója kapcsán a nap szülöttét, aztán kiderítjük azt is, hogy miért sminkelünk ennyit, mert aki ezt teszi, és hát természetesen majd délután, mert 12 óra után Fridi Kantas Schiffel is fogok beszélgetni.

Május 8-a van, és ezen a napon született David Attenborough, 1926-ban Londonban, az angol Cambridge városában nőtt fel. Már gyermekkorában szenvedélyesen gyűjtötte a kövületeket, ásványokat, a természetes emlékeket. Tanulmányait a Cambridge-i Egyetemen végezte el természettudományi szakon. 52-ben csatlakozott a BBC-hez, ahol először producerként dolgozott. 1955-ben elindította első saját sorozatát, a Zoo Quest-et, amely úttörő módon mutatta be az egzotikus állatokat természetes élőhelyükön. Később sorra készítettek korszakalkotó dokumentumfilmjeit, amelyeket Magyarországon is láthattunk. A filmek gyönyörű felvételekkel, tudományos pontossággal mutatták be bolygónk élővilágát. Attenborough különleges elbeszélő stílusa, szenvedélyes, tárgyilagos előadásmódja világszerte ismerté, elismerté, szeretetté tette. Munkássága nem csak ismeretterjesztő, hanem mély környezeti üzenetet is hordoz. Bolygónk ökoszisztémája veszélyben van, és sürgős cselekvésre van szükség. Az évtizedek során több mint 100 országban forgatott, és több mint 60 évig dolgozott aktívan, műsorkészítőként, lenyűgöző. A természetfilm műfajának úttörője, a modern dokumentarizmus egyik legnagyobb alakja. A hangja mára ikonikussá vált, és szinte egybefort a természeti világ bemutatásával. Számos tudományos és állami kitüntetésben részesült, többek között II. Erzsébet királynőtől lovagi címet is kapott. Több intézmény és faj viseli a nevét tiszteletadásként munkásságáért. Attenborough sohasem állt meg, a 90-es éveiben is aktívan forgatott, interjúzott, felszólalt a klímaváltozás elleni küzdelem fontossága mellett. Egyik utolsó nagy sikerű filmje 2020-ban jött ki, az A Life on Our Planet című, amely saját életét, tanulságait mutatja be, valamint azt, hogyan pusztított el az emberiség a természet egyetlen emberöltő alatt a természetet. Hiteles, közérthető, inspiráló személyiség, aki nem riad vissza a kellemetlen igazságok kimondásától sem. Munkásságával generációk szemléletét formált át világszerte. A mai nap szellemi útra valója tőle származik, és ez így szól: mi vagyunk a Föld járványa.

0: We gonna celebrate, we gonna celebrate, come on.
1: Nagyon sokat szoktak sokan sminkelni, ugye a hölgyek közül. Én imádom, amikor valakinek gyönyörű porcelán bőre van, de azért még rárak egy kiló vakolatot. Persze látunk az interneten azzal kapcsolatban is döbbenetes videókat, ugye, hogy hogyan is meg tud változtatni az embert egy-egy smink. Hát sokszor tényleg ámulatba ejtő, ahogy mondjuk egy korosodó nőből igazi dívát csinálnak, hát mindenféle tapaszokkal fölhúzzák a szemét, a tokáját, meg mindent. Hát én nem tudom, hogy ott reggelente az ember mondjuk egy ilyen kis rituál mennyi idő alatt hajtana végre. Egyébként Jane Fonda, aki gyönyörű, és hihetetlen mennyire jól tartja magát, ugye van egy sorozat, amiben főszerepet játszik, és mindig úgy néz ki, mint aki a divatlapból jött ki, és az egyik részben bevállalta azt, hogy ezeket a mindenféle húzó tapaszokat, műszempillát, meg mindent leszedett magáról. Hát úgy is szép volt, természetes szépség. De vajon miért sminkelnek annyit a magyar nők? Kérem szépen, ez most kiderült. A válasz pedig hát sokak szerint egyébként elszomorító. Néha az utcán körbenézve is azt láthatjuk, hogy mintha magazin oldalakat pergetnénk. A nők arcát olyan sok sminktermék fedi, amennyiben élnek ilyesmivel, mintha legalábbis divat bemutatóra készülnének. Bár közvéleménykutatás a témában nem áll rendelkezésre, a szakember válasza megerősít minket abban, hogy a magyar nők ténylegesen hajlamosak arra, hogy túlzásba essenek, amikor reggel kezükbe veszik az alapozó stégeit és a sminkecsetet. Sajnos a dolog hátterében az önelfogadás hiánya áll, írja a divany.hu. Nem ismerjük és nem akarjuk elfogadni az öregedést, ezért inkább magunkra kenünk egy kiló vakolatot. Nos, Szakonyi Eszter kozmetikus mester, aki a divany.hu-nak nyilatkozott, azt mondta, be kell látnunk, bármit is teszünk, legfeljebb 10 évvel tudunk fiatalabbnak tűnni valós korunknál, ezt ugyanakkor nem mindenki képes elfogadni. 40 éves kor alatt rendkívül gyakori a hibák masszív palástolása. Talán ez az a korosztály, amely túl sokat találkozott már az online világ túl korrigált arcaival, ezért kevésbé megbocsájtók a saját jellegzetességeikkel szemben. A túlzott kendőzés azonban csak újabb bőr problémák melegágya lehet, hiszen a sminkszerek jelentősen akadályozzák a bőr légzését, a bennük lévő poranyag eltömíti a pórusokat, a segédanyagok, a festékanyagok pedig egyszerű toxikus terhelést jelentenek a bőr számára. Ezen idegen anyagok a verejtékkel, fagyúval, a sejt törmelékkel keveredve remek táptalajt képeznek a mikroorganizmusok szaporodásához, amelyek könnyen vezethetnek gyulladások kialakulásához, mondta a portálnak a kozmetikus mester, de természetesen hát azt is elmondta, hogyan lehetünk még saját magunk ellenségei. Szerint a legkevésbé kedvelt jellegzetességek a nők arcán a mimikai ráncok, a pigmentfoltok és a bőr egyenetlenségei. Ezeket pedig mindenáron szeretnénk elrejteni, pedig épp ezek azok, amelyeket a sors és a mindennapok vésnek a bőrünkre. Gyakorlatilag a lélek az arc története, mondta. Előélete az, amit nem szívesen mutatunk meg. Nos, minden jellegzetes érzelem nyomot hagy az arcon, ahogyan az is, ahogyan élünk, táplálkozunk, ahogyan békében vagy háborúban élünk önmagunkkal, tehát nyomot hagy mindaz, ahogyan bánunk az arcunkkal, törlesztünk rajta, vagy éppen szeretjük és értjük az igényeit. Nos, az sem mindegy, hogy melyik oldalunk

Alszunk, mert hogy mindenféle póz azért az arcunkon is tud nyomot hagyni, hát reggel én is néha döbbenetesen vállalhatatlanul nézek ki. Tehát tulajdonképpen ahogy érezzük magunkat, ahogyan viselkedünk magunkkal szemben, az meglátszik a bőrünkön is, és hát a kozmetikusok sokszor már az arc pszichológusai is egyben, mert hogy ők ezeket a dolgokat látják. Egyébként érdekes különbség a magyar és a nyugat-európai paciensek között, hogy a magyarok sokszor szabadkoznak, mondta, pusztán funkcionális okokra hivatkozva mennek el, ugye a kozmetikushoz. Például azt mondják, hogy tisztíts ki a bőrömet, és már itt sem vagyok. Még a nyugat-európaiak bevallottan azért mennek, hogy pihenjenek, és jól érezzék magukat a kozmetikusnál. Számukra szinte mindegy, hogy ebben van tisztítás, vagy nincs, örömöt és jót akarnak maguknak, ezt akarják megélni, és ezt vállalják is. Tehát ők nyugodtan mondják ezt az én időt, ugye? Elmennek, és ott jól érzik magukat. Nos, természetesen sokan szeretnének azért ezzel a mínusz 10 év lehetőséggel is élni szerintem, de nagyon könnyű abba a csapdába esni, hogy ilyenkor egyre több termékből álló rutint alakítunk ki magunknak, ilyenkor a nő a bőrével érintkező segédanyagok számát is megnöveli, és hát tulajdonképpen akár a bőr természetes működésébe is beleavatkozik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy mindig vizsgáljuk meg a bőrünket reggel. Fagyús, érdes, húzódik, ráncos, ödémás, vannak-e rajta hajszálerek, tágak-e a pórusok, könnyen pirosodik-e, és ezek alapján válasszunk készítményt, és hát amivel soha nem foghatunk mellé, az a hidratáló, a vízmegkötő, a nyugtató, hámerősítő anyagokban gazdag termékek. És hát fontos, hogy mindig-mindig keressünk fel szakembert, szánjunk erre időt, energiát, menjünk a kozmetikushoz, csodákat képesek művelni.

Ez a Best FM, már is közlekedünk, jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében Nagykáló felé vezető út mentén. Közművezetékek helyreállítása zajlik a város számos pontján, több szolgáltató szakembere is dolgoznak. A Móri Zsigmond utca munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig nagy felületű útfelújítás zajlik. Az Árpád utca 45-47 szám között megsüllyedt a közműfedél, bójával jelölték. Zajlik a körforgalmi csomópont kiépítése a stadion Vasvári Pál Hímes-Kótai út kereszteződésében forgalomkorlátozás mellett, a Vasvári Pál utcáról jobbra a Stadion utcára tilos behajtani. Dolgoznak a szakemberek a Betlen Gábor utcán, a Vescsik Vilmos utcán és Orosz belterületén, több helyen 30 km/h táblát is kipakoltak. A főutak mentén pedig patkarendezési, árok tisztítási munkák folynak. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Május 18-án a Múzeumok Világnapjáról a Sóstói Múzeumfaluban is megemlékeznek majd, nem ócska, csak régi címmel, hogyan működik a józan paraszti észt. Ez lesz a téma a Múzeumok Világnapja alkalmából a fenntarthatóság újrahasznosítás jegyében. 5 helyszínen, 5 élménnyel gazdagodik majd mindenki, aki ellátogat a Sóstói Múzeumfaluba. Egy ruha élete, dagasztástól a lovashuszárig, rozsdásból szinte újat, hogyan lehet újra csillogó, ismerd meg Aurora Foglamour világát, ezek lesznek majd a helyszínek. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF:2.1.2:21:20:22:00:0004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
4: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
5: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
6: vagy pizzamafia.hu.
7: A Manklíma a klíma specialista. Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A Manklíma. A Manklíma. A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
8: shop.amanklima.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
10: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utorobi Ökö játszóház és digitális tudás. Központ. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
9: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A NyírVV Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett, elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most pedig indul egy újabb
0: óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Sokat szoktunk arról beszélni, illetve a www.bestfmnyiregyháza.hu-n is, na meg a közösségi oldalakon is ott vannak a hírek, információk azzal kapcsolatban, hogy az alvás mennyire fontos, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a párnánk. Én idegösszeroppanást kapok, mikor nem jó a párna, tehát olyan szinten tudok behisztisedni, mondjuk elmegyek egy szállodába, vagy valahova, hogy miért ilyen rossz ez a párna, hogy úgy felidegelem magam, hogy már esélyem sincsen, hogy aludjak. Egyszer mondtam is a férjemnek, hogy vinni fogom magammal a párnát, és akkor utána átgondoltuk ezt, hogy annyira cikk, hogy áll az ember a recepción, és akkor a hón alatt ott van a párna. Szóval ez egy olyan feladat volt, amit dolgoznom kell, és szépen lassan elengedem így lelkileg. Pár éjszakát rossz párnán is ki lehet bírni, de hát, hogy egy egyiptomi fejtámaszon például hogyan lehetett annó aludni, azért a számomra örök rejtély ebből kifolyólag, de hamarosan megpróbáljuk megfejteni itt a Best FM-en.

0: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
1: és a legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. Ez a Best FM. Best FM.

Ha nem olyan a párna a fejem alatt éjszaka, ami kényelmes, minden bajomban alig alszok, sőt reggel jehikomat módon ébredek fel, a múltkor izomláz volt reggelre a nyakamba. Tehát valószínűleg egész éjszaka valami hülye pózba tartottam. Minden esetre, hát az egyiptomiak is különleges párnákon aludtak, bár ezt nem nevezném párnárnak. Mezopotámiából és Egyiptomból is maradtak fenn fejtámaszok. Ez esetben a harmadik dinasztia idejétől ismert sír emlékként. Az eszközt úgy tervezték, hogy a fejet alvás közben felemelve tartsa a földtől, tehát így megakadályozta, hogy rovarok, különböző kisebb állatok bemásszanak az alvók szájába, orrába vagy fülébe. Az egyiptomi sírokban találtak márványból, elefántcsontból, kőből, fából, sőt még üvegből készült fejtámlákat is, na arra pont nem raknám rá a fejem. A meleg éghajlatú országban idővel a kőpárna vált népszerűvé, hiszen a hideg éjszakai légáramlatok hűsítették a követ, és így a szendergőket. Ugyanakkor a párna más célt is szolgált. Az ókori Egyiptomban a fejet a lélek székhelyének tartották, ezért védelmezni kellett. Ráadásul a fejtámasznak mágikus funkciója is volt. Az ókori egyiptomi elképzelés, amely szerint a halottak a földi életből való távozásuk és újjászületésük között az alváshoz hasonló átmeneti állapotba kerülnek, ennek az állapotnak a passzivitását, öntudatlanságát és sebezhetőségét emelték ki. Ebben a sebezhető stádiumban a halott mágikus védelemre szorul, a rátörő túlvilági veszélyek közepette. A fejtámasz egyike volt a mágikus védelmet nyújtó eszközöknek. Olyan kiemelkedően fontos újjászületés szimbólumnak tartották, hogy egy önálló fejezetet is szenteltek neki a halottak könyvében. A fejtámaszokról írt 166. fejezet kifejezetten a tárgy túlvilági életben kifejtett mágikus szerepét állítja a középpontba. A szöveg a halott újjászületését, mint alvásból való ébredést írja le. Az ébredés egyértelmű jele pedig a fej felemelése, amelyet a mágikus erejű fejtámasz biztosít. Némelyik fejtámasz dekorációja azt is világossá teszi, hogy a halott rajta nyugvó feje az ős vízből a Nun kiemelkedő kozmikus ellenségeit hajnalban legyőző és diadalmasan a keleti horizontra felemelkedő napistennel azonosul. A fejtámasz tehát magát a keleti horizontot, a nap felkelte mítikus helyszínét szimbolizálja, amely jellegzetesen liminális helyszín, az újjászülető napisten és az alvás öntudatlan állapotból ébredő halott számára egyaránt. Az egyiptomiak azt feltételezték, hogy az éjszakai sötétségben tehetetlenül és védtelenül heverő, alvó, félig halott ember felemelt, fejtámaszra helyezett, felébredésre kész feje, védelmet nyer a gonosz démoni erők éjszakai támadásaitól. Az egyes fejtámaszokat díszítő védő istenségek szerepeltetése egyértelművé teszi a tárgy aprotropatikus, mágikus oltalmazó funkcióját. Hát nekünk már nincs kőpárnánk, hanem sima, de reméljük, hogy azért, hogyha már hihetünk az ilyen dolgokba, vagy hiszünk az ilyen dolgokban, mágikus erővel bír a mi vánkosunk is.

0: Itt az eper szezon, rossz, aki rosszra gondol, mert ugye az eper az a gyümölcs, ami egy csomó filmben erotik felhanggal jelenik meg, de hát a házi asszonyok általában nem magukról etetik le az epret, hanem belerakják valami süteménybe, vagy főznek belőle egy jó kis lekvárt. Éppen ezért a következő pár napon keresztül az alapanyagunk Friedrich Antal séffel az eper lesz. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni! Én még nem szaladnék ennyire előre, mint te már itt a jelen korban és a jelen helyzetben gondolkozol.

0: ilyenek. Viszont ott nem igen, tényleg nem a desszertekbe jelent meg, hanem először még össze-vissza törték, magukra kenték, mert gyógyú hatása
1: mondom
0: volt.
1: Mondom én, tessék!
0: Úgyhogy alakul ez, de nem egészbe ették egymásról, ezt még össze-vissza krém formájába kenegették magukra.
1: Gyógyírként.
0: Abszolút mértékben, tehát itt kezdődött. Az biztos, hogy van egy másik megközelítése az epernek, tehát az, hogy bemész a boltba is, minden hónapban látsz epet. És igen, ez valahol jó, meg valahol rossz. És mondom, már megkérdezem, hogy ki mit tud erről a dologról. Hát ha télen veszünk epret, akkor ez valószínű, hogy Marokkóból, Spanyolországból, Marokkóból, Egyiptomból jön, mert ott tudják fóliasátorban, meg üvegházban termelni, ott is. Ott és onnan is jön, ott is. Tehát effektíva ez tavasszal, amikor már kezd egy kicsit jobb idő lenni, akkor a Spanyolországból már kezd a Szabadföldön, meg Olaszország, Görögországba, és akkor ott már a fóliasátrakból kezdenek kijönni, és már kezd működni a szabad termelés, szabadföldi termelés. Aztán a nyáron az egyik fő forrás Magyarország. Tehát Magyarország nem csak magunknak, hanem elég sok
1: akkor
0: helyre tudunk
1: küldeni.
0: Lengyelországgal, Németországgal kezdett fogva, nagyon sok helyre ez a szabad földi termesztés, ez teljesen működik. Egyik főhely a Lajosmizsert, és környék ott rengeteg ilyen epret termelnek, és kimondottan finom, nagyon jó, árérték arányos, tényleg nagyon jó. Többször vettem ott, nem egy kilót én rekesz számra, mert hogy fantasztikus. Ősszel pedig megint az van, hogy akkor visszahúzódunk az üvegházakba, de akkor megjelenik a holland, meg a belga üvegházi termelés. Ez az, amikor már gyönyörű, szép, nagy, mintha mértanilag rajzolták volna meg, de én már akkor nem érzek igazán illatot rajta, íz meg egyre kevésbé, csak látványosak. Persze lehet, hogy én vettem rosszat. Ezért egy receptet is föladok, természetesen a kacsamell eperrel és balzsamecetes mártással, hogy akkor maradjunk a sós verziónál, ami persze egy picit édes, mert a kacsamell mellé az eper, meg egy kis méz, meg egy balzsamecet dukál, meg finom fűszerekkel van összerakva, de érdekes és finom, jó tesz.
1: Várjuk akkor a receptet, az Antiséf az amatőr oldalon, szerintem ez egy izgi párosítás lesz mindenféleképpen. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen!

Szendi Hajni vagyok, és most egy olyan férfit fogok bemutatni, aki két atombomba támadást is túlélt, egy japán férfiről van szó. Egyébként 1938-ban két német tudós eredményeinek köszönhetően elindult a német atomprogram. Néhány éven belül az USA vezetése elkezdett tartani attól, hogy az ellenség pusztító erejű fegyvert készít, és megkezdődött az atomverseny. 1945-re az amerikai hadsereg elkészült a saját fegyverével, amit erődemonstrációként kétszer is bevetett a japánok ellen. Ez kapitulációra kényszerítette az utolsó hadviselő tengely hatalmat, és bár többi tízezren meghaltak, tudunk egy olyan szeméről is, aki mind a két csapást túlélte. Még 1939 előtt német tudósoknak sikerült bizonyítani a maghasadást, amivel elméletben lehetővé tettek egy ilyen elven működő fegyver kifejlesztését. Amikor kitört a háború, több nyugati ország vezetőségét is aggasztotta, hogy a harmadik birodalom egy maghasadáson alapuló fegyver kifejlesztésén dolgozik. 1941. október 9-ére az Egyesült Államokba megérett az igény egy saját atomprojekt elindítására. Ezen a napon Franklin Delano Roosevelt elnök utasítást adott a hadseregnek, hogy kezdjék meg az ez irányú kutatásokat és fejlesztéseket. 1943 elejére két elgondolás is született, az egyik szerint tüzérségi eszközként, a másik szerint pedig bombaként vetették volna be ezt a nem mindennapi fegyvert. A vitát végül a vezető kutató, sokaknak ismert, Robert Oppenheimer döntött el, aki az utóbbi elkészítésére koncentrált. 1945 nyarára el is készült az első bomba, amivel aztán július 16-án sikeres tesztrobbantást hajtottak végre. Az USA néhány befolyásos embere, hogy bizonyítsa az új fegyver pusztító erejét, el akarta hívni a japán vezetőket a tesztrobbantásra, ám ez végül nem valósult meg. Milyen jó lett volna szerintem, hogyha elmennek, mert hogy akkor talán az atomháború ugye nem történt volna meg itt a atomtámadás, na mindegy, ez már így történt. 1945. augusztusára a világ nagyobb részén már elhallgattak a fegyverek, de Japán ellen még javában folytak a harcok. A bevetést, amelynek jogosságáról nyilván ma is nagyon heves viták zajlanak, komoly tanácskozás előzte meg. Az amerikai elnök az alkalmazás mellett döntött, három célpontot jelöltek meg, Hiroshimát, Kokurát és Nagasakit. A feladatra az Enola Gay nevű repülőgépet jelölték ki, aminek a legénység 1945. augusztus 6-án kioldotta rakományát Hiroshima felett. A bomba 1,2 kilométeres körzetben teljesen letarolta a várost. A detonációban rengeteg kórház és orvos is megsérült, ami tovább súlyosbította a helyzetet. Érdekes, hogy a gyárak, illetve az üzemek viszonylag épségben megmaradtak a támadás után. Az események ellenére a japán vezetés a harcok folytatása mellett döntött, ezért az amerikaiak úgy határoztak, hogy megismétlik az erődemonstrációt. Három nappal később Nagasakira is atomtámadást mértek, ami Hiroshimához hasonlóan szinte teljesen elpusztult. A halálos áldozatok száma az első támadás után 40 és 80 ezer közé, a másodikat követően 35 és 45 ezer körülire becsülik. A halottak zöme mindkét esetben civil, illetve az is elmondható, hogy a csapásokat követő hónapokban még tízezrek haltak meg az égési, illetve sugárfertőzés okozta sérülésekben. Látva a rombolást, hosszas hezitálás után augusztus 14-én a császár rádión bejelentette, elvesztették a háborút, és feltétel nélkül megadják magukat. Volt azonban egy férfi, aki csodával határos módon mindkét atomtámadást túlélte. Az akkor 29 éves Yamaguchi Tsutomu üzleti útra ment Hiroshimába. Elmondásai szerint, amikor meglátta a robbanást, azonnal egy árokba vetette magát. Ugyan szerzett égési sérüléseket és egy enyhe sugárfertőzést, túlélte a támadást, és mivel a vasutak még közlekedtek, hazatért Nagasakiba. Itt augusztus 9-én épp a cég épületében mesélte az élményeit, amikor ismét találkozott a pusztító eszközzel. Yamaguchit ezúttal az épület vastag betonfalai mentették meg, idézőjelben csak az otthona pusztult el. Felesége és gyermeke szintén túlélték a támadást. Nekik az volt a szerencséjük, hogy nem voltak otthon, ugyanis épp a férfi gyógyszereit váltották ki a patikában. Bár Yamaguchi szenvedett a sugárzástól egy darabig, de az egészsége helyreállt, és 93 éves koráig élt. Ettől függetlenül a támadásnak máig ható súlyos következményei vannak. Manapság is születnek a sugárfertőzés okozta szövődményekben szenvedő gyerekek.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Ez nagyon jó. Minden elismerésem az önöké.
2: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
3: Ez a 103.9 Best FM. Look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

Harry S. Trumanra emlékezünk, ő lesz a napembere, hiszen 1884-ben, május 8-án született Missouri államban egy farmer család gyermekeként. Fiatal korában nem járt egyetemre, hanem különböző munkákat vállalt, többek között banktisztviselőként és farmerként is dolgozott. Az első világháború alatt szolgált a hadseregben, ahol kapitányi rangot ért el. A háború után üzleti vállalkozásba fogott, majd politikai pályára lépett. 1934-ben Missouri állam szenátorává választották. Szenátori munkája során kiváló szervezőként és hatékony vizsgálóbizottsági vezetőként szerzett hírnevet, különösen a II. Világháborús katonai kiadások ellenőrzésében. 1944-ben Roosevelt alelnök jelöltjeként indult, meg is választották. Majd Roosevelt 1945. április 12-i halála után Truman váratlanul az Egyesült Államok elnöke lett. Elnökség egyik első és persze legdrasztikusabb döntése volt az atombomba bevetése Hiroshima és Nagasaki ellen, amely véget vetett a II. Világháborúnak a csendes óceáni térségben. Ez a lépés azóta is nagy viták tárgyát képezi történészek és etikusok körében. Truman nevéhez fűződik a Truman doktrína, amely az Egyesült Államok külpolitikájának új irányát jelentette. A kommunizmus feltartóztatását világszerte. Ennek részeként született meg a Marshall terv is, amely hatalmas gazdasági segítséget nyújtott a háborúban elpusztított európai országoknak. 1948-ban újra választották, annak ellenére, hogy sokan esélytelennek tartották. Elnöksége alatt kezdődött a hidegháború, megalapította a NATO-t, és az USA belépett a koreai háborúba is. Belső politikáját a Tisztességes Egyesség program fémjelezte, amely a jóléti állam kiterjesztésére és a faji egyenlőség előmozdítására törekedett. Ő volt az első elnök, aki lépéseket tett a faji szegregáció felszámolása érdekében az amerikai hadseregben. 1953-ban, két elnöki ciklus után visszavonult és visszatért Missouri államban. Ekkor már nem rendelkezett sem nyugdíjjal, sem állami juttatásokkal, példát mutatva szerénységből és tisztességből. Életének utolsó éveiben emlékiratokat adott ki, ezeket írta meg, és aktívan figyelte az amerikai közéletet. Truman 1972. december 26-án karácsonykor hunyt el, 88 éves korában. Truman öröksége, azt hiszem mondanom sem kell, vitatott, és kétségtelen, hogy döntései alapvetően formálták a 20. század második felének világpolitikáját. Határozott, néha keménykezű vezető volt, aki történelmi fordulópontokon hozott súlyos döntéseket. Emléke a mai napig él az amerikai és persze a világ történelem lapjain.

0: ünnepi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
4: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Gyűjtést szervez az Élelmiszerbank. Tovább zöldül Nagy Kálló, és megújul a Székesegyház orgonája. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
8: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, víst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
7: A vármegyei vásárlók legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén csak nem 17 ezer kilogrammnyi élelmiszerrel járultak hozzá az összefogáshoz. Így nekik köszönhetően mintegy 3400 adománycsomag juthatott el Szabolcs-Szatmár-Bereg rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül. Tovább zöldül Nagy Kálló. A közelmúltban több területen is fákat ültettek a településen, olvasható a város közösségi oldalán. A Nagy Kállói fásítási program keretében a városi strand területére, a sportpálya melletti rendezvénytérre, illetve az Inségdomb mellé nagyra növő, kislevelű hárs és platánfákat ültettek az önkormányzat munkatársai. Megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház orgonájának felújítása. A nyíregyházi hangszert az elmúlt több mint 100 évben 4-szer újították fel és alakították át. De valamennyi problémáját sosem sikerült teljes mértékben megszüntetni, írja a város honlapja. A mostani átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is bővítik azt. A munkálatok a templomi szertartásokat nem befolyásolják. A tervek szerint a felújítással 2027 végére végeznek. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
10: Friss hírek, információk egy óra múlva újra.
0: Az év minden szakában szükségünk van már napszemüvegre. Én nem tudom, olyan fényérzékeny a szemem, hogy reggel már, mikor kimegyek a teraszra meginni a kávét, akkor már valamit a fejembe húzok, mert már reggeli fénytől kifolyik a szemem. Sokan vagyunk ezzel így, de tényleg hihetetlenül erős az UV, nagyon vigyázni kell a szemünkre, de azért a napszemüvegnek van egy etikettje is. Engem kifejezetten zavar, mikor valakivel beszélgetek, és napszemüveg van rajta. Szóval, hogy az szerintem eléggé gáz. És most éppen nézzük az emberrel a társa királyát, amelyben Sylvester Stallone játssza a főszerepet, és hát hihetetlen, hogy milyen napszemüvegei vannak ennek a csávónak a filmben. Hát igen, mafiózót, gazdag mafiózót játszik, hát nem rohangálhat valami 1000 forintos, nem tudom mibe. De a lényeg, hogy ő például simán beszélget úgy bárkivel, hogy rajta van a napszemüveg. Nyilvánvalóan ez is azt mutatja, hogy semmi beveszlek, még a szemüvegemet se veszem le, vagy csak ezt én így beleképzelem ebbe a dologba. Nem sokára kiderül, jön majd egy kis napszemüveg etikett itt a Best FM-en.

0: törődünk az egészségünkkel, azokhoz szólunk most, akiknek gondja van a pajzsmirigyüknek, mert hogy ugye, ha ez a kis szervünk nem éppen a feladatát látja el, akkor csuda dolgok tudnak történni. Ha megvan a diagnózis, és valaki kap mondjuk a pajzsmirigyére gyógyszert, azonban az étrend kiegészítőkre is figyelni kell. Pallagi Alexandra dietetikussal korábban már itt a Kalóriadóban beszélgettünk arról, hogy a cink és a szelén kiemelten fontos lehet táplálékkiegészítőnek azoknál, akiknek pajzsmirigy problémája van. De hát a szelén és a cink mellett mi az, ami még szóba jöhet? Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni, üdvözöllek és a kedves rádió hallgatókat is. Ugye a szelén és a cink mellett beszéltünk például a kálciumról, a vasról, B12 vitaminról. A kálciummal kezdeném, itt ugye a pajzsmirigy hormonok hatással vannak a csont anyagcserére, és a pajzsmirigy alulműködés egyik következménye lehet az, hogy a csontszövet regenerációja alább hagy a csökkent mineralizáció miatt, úgyhogy ezért fontos a kálcium. Megfelelő bevitele.
0: Sokat hallunk azonban arról, hogy a kálcium bevitelre is ugye oda kell figyelni, tehát nem lehet csak önmagában szedni, mert hogy akár problémákat is okozhat.
1: Hát igen, alapvetően ugye azzal van probléma a kálciummal, hogyha tehát a túl kevés is problémás, illetve a túl magas bevitel is problémás lehet. Ha nagyon sok kálciumot viszünk be a szervezetünkbe, az az erek meszesedését tudja okozni, de az alacsony kálcium bevitel ugyanúgy problémás.
0: Nagyon jól hangzik. Milyen kálciumforrásaink vannak? Ugye a legtöbben azt mondják, hogy biztos, hogy nincs kálcium hiányom, mert tejet iszok, sajtot teszek, tehát tejtermékekből beviszik.
1: Alapvetően egyébként tényleg így van, hogy a legjobb kálcium források a tejtermékek, és itt kiemelném azt, hogy a tejtermékekben található kálcium még azért is nagyon előnyös, mert a kálcium mellett benne van a D-vitamin, laktóz, a savasközeg, és ezek mind-mind segítik a kálcium felszívódását. A növényi italokba is tesznek kálciumot, ugyanannyit egyébként, mint amennyit egy deciliter tej tartalmaz, de bennük nincs ott a laktóz, a savas közeg, D-vitamin, ezért a hasznosulások 30%-ra tehető a normál tejtermékekhez képest. A tejtermékek mellett egyébként még hozzájárulhatnak a kálcium bevitelünkhöz az olajos magvak, a szalfányok, konzervhalak, ásványvizek is, de ezeknek a hasznosulása megint nem lesz azért annyira magas, mint a tejtermékekből bevihető kálciumé.
0: Ti szakemberek mindig mondtok nekünk napi egységeket, grammokat, és sorolhatnám. Nos, kálciumból mi az ideális, mennyi az, amire szükségünk van?
1: A napi javaslat itt a kálcium esetén 800-1200 mg közé tehető, várandóság alatt és időskorban lehet ennél magasabb is.
0: A kálcium mellett azért egy párszor már megemlítetted a D, mint D-es vitamint is. Hogyan függ össze például a D-vitamin hiány és a pajzsmirigy?
1: A D-vitamin hiány gyakran tud magasabb TSH szintekkel társulni, ami ugye a pajzsmirigy alulműködés egyik tünete, illetve autoimmun eredetű pajzsmirigy betegségeknél, mint egy Hashimoto, kifejezetten figyelni kell arra, hogy kerüljük a D-vitamin hiányt, mert előnytelenül tudja befolyásolni a betegség lefolyását.
0: D-vitaminból viszont mindig mondják a szakemberek, hogy csak időszakosan szedjük, mert hogy például nyáron nincs rá szükség. Ha eleget vagyunk a napon, nyilván nem a lakásban töltött órákra gondolok itt.
1: Nem, hát igazából van olyan, akinek egész évben szedni kell. Tehát az a javaslat, hogy nyáron mindenképpen, igazából így novembertől márciusig mindenkinek kötelező, de ugye előfordul az, ahogy te is mondtad, hogy ha valaki nincs kint, tehát mondjuk a irodai munkát végez, és utána este is inkább bent tölti az idejét, nincsen napon, akkor ő nem fog elegendő mennyiségű D-vitamint bevinni, úgyhogy alapvetően laborban lehet ellenőriztetni, és azért évi egy labor mindenkinek jár, ahol meg tudják nézni a D-vitamin szintjét is, és van olyan, akinek egész évben szednie kell, mert akár amiatt is, hogyha szedett télen, de nem jól hasznosuló formát választott, vagy nem, hát azért jellemző szerintem az a magyar lakosságra, hogy így szedjük a D-vitamin mondjuk minden harmadik nap, amikor eszünkbe jut, de nem rendszeresen, és akkor könnyen lehet, hogy a D-vitamin hiánnyal szembesülünk, plusz akik túlsúllyal küzdenek, eleve magasabb D-vitamin bevitel szükséges, és hogyha ők nem azt a mennyiséget szedték, akkor hiába szedték egész télen, lehet, hogy nem elegendő a D-vitamin mennyiség a szervezetükben.
0: De mennyi az annyi? Mert hogy amikor annak idején a D-vitaminről elkezdtünk hallani, akkor ugye azt is mondtuk, hogy a D-vitamin a slágervitamin, kiderült, hogy minden gyógyít, nagyon kell, és aztán folyamatosan változtak a dózisok. Most hol tartunk?
1: Most ott tartunk, hogy napi 2000 nemzetközi egység D3 bevitele javasolt, de ahogy említettem, tehát akár egyes betegségekben, vagy D-vitamin hiány esetén, vagy túlsúlyos betegek számára nagyobb dózis javasolt, és ott akár nem tudom, 3-5000 nemzetközi egységgel dolgoznak.
0: Én a napokban keresgéltem a vitaminjaim között, mert ugye mindenféle van, és pont találtam ugye a D-vitamint, hogy meg van kombinálva K-vitaminnal, és nagyon megörültem neki. Most elkezdtem szedni, mindegy, hogy nyár van akkor is. Tehát, hogy elmondható-e az, hogy a D-vitamint is kell, hogy megtámogassa mondjuk egy másik vitamin?
1: Nem. A D-vitamin konszenzus azt mondja ki, hogy nem szükséges hozzá a K2 vitamin egyébként a megfelelő hasznosuláshoz. Ártani nem árt, tehát nyilván, ha valaki ezt szedi, nem probléma, de önmagában a D3 vitamin az egy nagyon jól hasznosuló vitamin, és itt kiemelném, hogy egyébként a házi orvos fel is írhatja, és akkor az egy tényleg nagyon jól hasznosuló forma, és az ára is nagyon kedvező. Amire még érdemes egyébként figyelni a bevétellel kapcsolatban, az az, hogy inkább a délelőtti órákban próbáljuk bevenni, mert lehet enyhe élénkítő hatása. Én még nem találkoztam vele, de egyébként lehet ilyen, és emiatt nem vacsorára illeszteném be, nehogy az alvásunkat befolyásolja.
0: Köszönöm szépen!
1: Én is!

Van, akin azért van éjjel-nappal napszemű meg, mert hogy bántja a szemét a fény, sokan pedig divatból teszik ezt, és ugye elmondható, hogy ma már nem csak nyáron és télen hordunk napszemüveget, hanem az év bármelyik szakaszában ez megtehető. Fontos azonban mérlegelni, hogy ezzel kapcsolatban mi is az etiket. A napszemüveg viselése teljesen hétköznapi, megszokott jelenség. Ennek ellenére kevesen vannak tisztában azzal, hogy milyen alapvető illemszabályok kapcsolódnak hozzá. Miután a legtöbb ember a tekintetből olvas, és a szemkontaktus feltételéhez elengedhetetlen, hogy a szemünk jól látható legyen, emiatt több mint illetlenség egy beszélgetés során magunkon hagyni a napszemüveget. Ugyanis, ha ez teljesen eltakarja a szemünket, ez már tényleg udvariatlanság. Na de nézzük a protokoll szakértőt. Vannak, akinek a jó látás érdekében folyamatosan szemüveget kell viselnie. Régebben nem sok választás volt annak érdekében, hogy megvédjük a szemet az erős napsugárzástól. Vagy a kezünk szolgált napellenzőnként, vagy hunyorogtunk. Aztán jöttek a fényre sötétedő lencsék, de ezek a szemüvegek sem nyújtanak tökéletes megoldást, hiszen zárt térben egyáltalán nem praktikusak. Az utóbbi néhány évben nagy divattá vált, évszaktól függetlenül, hogy rajtunk van a napszemüveg. Nos, Fekete Gábor protokoll tanácsadó azt mondta, ha a napfény hatására sötétedő szemüveg vagy dioptriás szemüveg óvja a szemünket, akkor ebben az esetben el kell fogadni, hogy valaki nem veszi le a napszemüvegét beszélgetés társalgás közben. Ilyenkor illik elnézést kérni annak, aki olyan szemüveget hord, ami eltakarja a szemét. Még azt is lehet mondani, hogy tudjuk, hogy illendőség lenne lemenni a szemüveget, de megromlott látásunk miatt ezt nem tesszük. Amennyiben divatos vagy sportszemüveget hordunk, természetesen nem illik magunkon hagyni egy kommunikációban, mert hogy a szemnek nagy a szerepe. Ha nem beteg a szemünk, ha nem létfontosságú, hogy napszemüveget tartsunk a fejünkön, akkor azt le kell venni. Egyéb esetben magunkon hagyna a napszemüveget ugyanolyan hiba, mint hogyha elfelejtenénk köszönni, vagy nem fogadnánk valakinek a kéznyújtását üdvözléskor. Tehát ez illetlenség. A protokoll szakértő azt javasolja, nyugodtan tegyük szóvá, ha zavar bennünket, hogy valaki, akivel beszélgetünk, napszemüveget hord, és így nem tudunk vele szemkontaktust teremteni. Ha pedig rajtunk is van napszemüveg, akár azzal is jelezhetjük a kérésünket, hogy mi magunk nyomatékosan levesszük, hogy a másik lássa a tekintetünket. A protokoll szakértő azt tanácsolja, hogy zárt térben, vagy ha egyáltalán nem süt a nap, semmi esetre se viseljünk napszemüveget, még akkor sem, ha ezzel a fáradtságunkat akarjuk palástolni. Ha nem sötét, barna vagy fekete, hanem más színű a szemüveg, lila, sárga, kék, ami majdnem átlátszó, azt is illik levenni. A társalgás intim zóna, ami általában 80-120 cm között van, semmiképpen nem az a tekintetváltás, amit napszemüvegben kell megejteni. Ha magunkon hagyjuk akár csak a színes lencsés napszemüveget is, mindenképpen azt üzenjük, hogy valamit takargatni valunk van. Úgy tűnhet, hogy szeretnénk valamit elrejteni. Gondoljunk csak azokra a film jelenetekre, amelyekben a szervezet bűnözők csoportokba tömörülnek, és pedig rosszban sántikáló mafiózókat úgy ábrázolják, hogy azok sosem veszik le a napszemüvegüket. A protokoll szakértő kiemelte, vannak kivételek, akikre nem vonatkozik a napszemüvegviselés szabálya. Ők főként a művészek, akiknek hozzátartozik az imázsához, hogy rajtuk van a napszemüveg.

Városnapot tartanak május 15-én ünnepi megemlékezéssel, koszorúzással a városalapítók lábánál. A Városnap meghívója már megtalálható a bestfmnyiregyháza.hu-n. Nyíregyháza megyejogú város önkormányzata hívja, várja az érdeklődőket. Nyíregyháza újratelepítésének 273. évfordulója alkalmából rendezendő városnapi programsorozatra. Május 15-én emléklapokat adnak át, ünnepi megemlékezés, koszorúzás szerepel az előirányzott programban. 16-án a Kossuth téren pedig színpadi produkciókat lehet megtekinteni, majd meg lehet kóstolni a város születésnapi tortáját, és jön a Vétek együttes is, újra együtt veled, ez lesz a koncertjük címe.

Jönnek a hírek már, és itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom, és át is adom a szót Dékán Pistinek, hiszen ő lesz most a műsorvezető már a hírek után, de előtte egy fontos dátum, május 30, ami nem csak ezért fontos, mert hogy akkor van a férjem születésnapja, hanem azért is, mert hogy akkor lesz a szelektív szombat, a családi vetélkedő nap a környezetünkért. 9 órakor indulnak el az események, majd a Kossuth téren, és a napot este 7-től a Bikini Együttes koncertje zárja. A teljesen részletes program megtalálható a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Én kellemes szép délutánt és jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn, május 11-én itt a Best FM-en. Szendi Hajnit hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Nyíregyházi Egyetemen 1,8 ezred milliárd forint összegű 100%-os intenzitású, visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a digitális oktatás és gyakorlatorientált képzés fejlesztése a Nyíregyházi Egyetemen című RRF kötőjel 2.1.2 kötőjel 21 kötőjel 2022 kötőjel 00004 azonosító számú projekt. A fejlesztés az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközének támogatásával Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi terve keretében valósult meg.
2: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vöröskereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza-Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajtelőt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztivál katlamba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már 3. alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztivál katlamból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a Kertvárosi Esélypiac és Vásártér területén. A nyíregyháza.hu azt írja, a szervezők kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes 3. legjobb blokkoló játékosa. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 perccel járunk 2 óra után, péntek délután ide lapoztunk a naptárba, újra miénk ez a 4 óra. Dékán István vagyok, ez a Best FM. Már is nézzük a legfrissebb előrejelzést, hogyan alakul a délután időjárása, ide jönnek gondolataim. Black Eyed Peas dala után, ez a Hey Mama!

A lendületes perceket a Daft Punk-tól kaptuk kölcsönbe, és egész jól alakult itt a péntek időjárás, a 24 fok a hőmérőn. Az eső valószínűsége a délelőttben nagyjából elúszott, és a következő óráktól már csak 1% maximum, aztán majd ez is durván 5 órától semmivé foszlik. A szél az változik, viszont a nyugatias, délnyugatias áramlás fordul egyre inkább északi, északkeleti széllel számoljon, mely a kora estében élénkre erősödik, akkor majd egy kicsit rossz érzésünk lesz miatta. Egyébként az estében marad az északkeleti áramlás. Szerencsére nem nyomja rá a bélyegét a szombatunkra, hiszen újra 26-27 fok is lehet. Az eperfa félék magas, a pázsit fűfélék a dió a tölgy, és a nyír közepes szinten a pollen terhelésünket tekintve. Ennyit erről, jöjjenek a dalok elménemmel, folytatjuk ez a lúz.

0: Egyből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb.

Kanye West és a Stronger után majd a Bombón énekel, ugye 30 éves fennállását ünnepli a banda, majd egy óriási koncert lesz ennek a végeredménye Pesten. A Varázsjel érkezik a folytatásban tőlük, és hát nézzük itt a koranyárias infókat. Indul lassan a strand szezon, illetve hát készülődik a tófürdő a nyitásra, olvasható a Best FM oldalán. Megkezdte felkészülését a nyára a Sóstó Gyógyfürdők ZRT május 16-án szombaton 11 órától megnyitja a kapuit a vendégek előtt a nyíregyházi tófürdő. Hogy milyen idő lesz, az kérdéses, hogy a vízbe esetleg jól érezhetjük magunkat, napozni egyébként talán már lehet. Méghozzá majd kifejezetten szerdától vasárnapig, ugyanis az előszezonban hétfő és kedd napokon zárva tart a tófürdő. Az előszezonban tehát minden kiegészítés a Best FM oldalán Bombón, Dúdoli de Varázsjel című dalukat hozzák, a De La Soul pedig Funkit hoz a pénteki melóhoz.

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Melody Maker után örökbe fogadó nap beszélünk erről, ez a mai nap örök, úgyhogy érdemes figyelmet fordítani, de még a délutánban tökre van idő ezzel foglalkozni. Jöjjön el, ismerje meg a gazdira váró kutyusokat személyesen, hogy megtalálhassa az új kedvencét. Így olvasható a plakát a Best FM oldalán, ez tehát a mai napon 8-án 8 és 18 óra között pörög. Az állategészségügyi telepen Szálás utca 128, és tényleg egy pillanatra álljunk meg is, nézzünk a hír mögé, vagy az info mögé, mert azért látnunk kell, hogy egy ilyen kis kutyus azért sokkal hálásabb a szeretetünkért. Sajnos abból a dologból kifolyólag, hogy ők már valószínűleg megütötték egyszer a bokájukat, és sokkal másként állnak az emberhez, a közeledéséhez. Hát nyilvánvalóan türelem is kell, de sokkal hálásabbak, mint egyébként azok a kutyusok, akik hát szocializálódtak valahogy. Én tényleg, hogyha eljutok oda, hogy egyszer egy újabb kisállatot befogadunk itt a feleségemmel, persze hát azért az egy komoly döntés, akkor itt fogunk kereskedni először, ez biztos. Aztán hát ön megdönthet. Cikk a Best FM oldalán, ne feledj egészen 18 óráig. Folytassuk, itt van nekünk Fragma, ez a Tokasz Miracle.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig már az első óránk végét jelenti, friss hírek azonnal, Anditól tájékozódhat, 3 óra pedig a játékról szól. Ma is itt van velünk a Pizza Mafia játéka. A szuper pizza menüért, mert majd a 4 órai hírek előtt ki is sorsolok, addig meg, hát regisztrálom a játékosokat, hogy hogy játszhat, keresse a bejegyzést Facebook oldalunkon, és válaszoljon a kérdésre.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig. Minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás. A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyebb telehassal.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkez adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesületnek bízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
7: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 11-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, Utorobi Ökö játszóház és digitális tudás. Központ. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van a kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
6: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Ma napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban itt térségünkben alakulhatnak ki. A légmozgás veszít erejéből. Délután 20-26 fokot mérhetünk. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

3 perccel 3 óra után elstartolta a hét utolsó pizzamafiás játékait a Best FM-en. Dékán István vagyok, töltse velem ezt az órát is, és nyerjen, legyen szerencséje, vigye haza a szuper pizza menüt. A kérdés már kint Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ide jön Iron

A Let Me Think About It után Rácz Gergő és Eve közösében töltünk néhány percet a Bolondod voltam, előtt nézzük a játékot, mert ma is Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. És legyen fókuszban a tánc, mikor táncolt utoljára, tud-e táncolni, milyen stílusban táncol, tanult-e táncolni, vannak valami elismerések is? Minden érdekel a téma kapcsán, ma így nyerhet. Ha válaszol a kérdésre, tudja, akkor regisztrálom, aztán majd sorsolás útján megnézzük, hogy ki a szerencsésebb, hiszen ő viheti haza a szuper pizza menüt. Így várom ebben az órában hozzászólásait, és már is hozom Rácz Gergő dalát.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: fél időben a mai játékkal. Fél négy, így már csak nagyjából 30 perce van megfogalmazni gondolatát a kérdésünkre, illetve hát a válaszát, hogy regisztrálhassam a Pizza Mafiás játékba. Szeret-e táncolni, tud-e táncolni, mikor táncolt utoljára, diszkó zene, pop zene, vagy valamilyen modern tánc, esetlegesen valamilyen társas tánc, vagy nem tudom, emlékszik még a keringős lépésekre a ballagásból. Szóval tényleg minden érdekel a téma kapcsán, ne feledje, hogyha hozzászól, akkor már is regisztrálom, és akkor így nyerhet majd a Pizza Mafia játékában szuper pizza menüt a 4 órai hírek előtt, úgyhogy érdemes figyelni, érdemes hozzászólni, tették ezt már sokan. Mónika üzenete. Szia, szeretek táncolni, februárban volt utoljára alkalom, amikor bálba volt, de csak kicsit tud táncolni, hozzáteszi Mónika. Nem az a kérdés, hogy mennyire tud, hanem hogy szerete, és ebből ez teljesen kiderült. Köszönöm szépen. Imádok táncolni, még mosogatás közben is jár a lábam, ez már Ildikótól jött. Szinte minden nap táncolok, aztán néha a kisfiam szól, hogy anya, ne táncolj. Ez már Nikolettától. Edith azt mondja, nem tudok táncolni, de imádok. Ennél több nem is kell, szerintem. Nem feltétlenül kell itt profinak lenni. Én azt gondolom, minden esetre mindenképpen kell, hogy írjon, ha szeretne pizzákat nyerni, legalábbis az esélyét így megadhatom. Ne feledje, 4 óra előtt sorsolok majd a hozzászólók között. Városi infókkal folytatjuk, nézzük, mi pörög a falak mögött, aztán majd a Fiesta énekeljen. Ez a Bonita.
1: Nyíregyházi sajtóinfo a Városházáról.
2: Kedves nyíregyházi rádióhallgatók, a végéhez közeledik a dr. Kovács Ferenc polgármester által bejelentett városi út és járda felújítási program Nyíregyházán, amely mintegy 510 millió forintos beruházásból valósul meg. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Által koordinált munkálatok március elején indultak, és azóta folyamatosan haladnak a kivitelezések a város több pontján. Április végéig a tervezett 30 helyszín közül már 19-en befejeződtek a felújítások. Elkészült többek között az Eperjes utcában, a Kárpátalja utcában és a Dugonics utcában az útfelújítás, valamint járdák újultak meg például az Izabella utcában és a Kemecsei úton. A beruházások többsége június 1-jéig lezárul. Május 16-ától újra megnyitja kapuit a nyíregyházi túfürdő, ezzel kezdetét veszi az idei strandszezon a sóstúlgyógyfürdőkben. Az előszezonban szerdától vasárnapig naponta 11 és 19 óra között várják a vendégeket rövidebb nyitvatartással. A szakemberek szerint minden adott a nyitáshoz, a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezték. A belépőjegyek ára idén sem emelkedik, a parkfürdő teljes nyitása pedig június közepére várható. Az önkormányzat és az IAK május 30-án ismét megrendezi a Szelektív Szombat családi vetélkedő napot a Kossuth téren. A program célja a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, ahol játékos feladatokkal és ajándékokkal várják a gyerekeket és családokat. A legeredményesebb családokat korcsoportonként díjazzák, emellett az iskolák és óvodák is értékes utalmányt nyerhetnek. A rendezvényen látványos bemutatók, kézműves foglalkozások, számos színes program és koncertek is várják majd az érdeklődőket. További részletek a Városi Sajtóban és a nyiregyháza.hu oldalon.
1: Hírek, információk, aktualitások a Nyíregyházi Városházáról minden hét.

Másként látom Orsovai Renivel és Denizzel itt a legnagyobbak között. Az Umbrella folytatásként érkezik. Esernyőre úgy néz ki, hogy már nincsen szükségünk, a felhők lassan tovább vonulnak. Látszik ez egyébként az időkép oldalán, pontosabban a radar térképen, hogy már most nem nagyon kell készülnünk esőre. Aztán nézzük a játékot, mely pörög Facebook oldalunkon, és melyre még van durván 15 perce, hogy reagáljon. Egészen pontosan arra vagyok kíváncsi, hogy szeret-e táncolni, tud-e táncolni, mikor táncolt utoljára. Ugye minden érdekel a téma kapcsán, rengeteg hozzászólás kaptam már, és ugye mindenki, aki megtette, hogy hozzászólt a Facebook oldalunkon található kérdéshez, mely egyébként a Pizza Mafia játéka, és akkor majd a hírek előtt így lehet megnyerni a szuper pizza menüt. Nézzük az üzeneteket. Itt van Vandái. Mulatósra, bálokban főleg, de vagy 4 éve táncoltam utoljára. Viktória is szeret táncolni, legutóbb februárban volt egy bálban. Éva, minden nap táncolok a konyhába vagy a szobába, amikor szól a rádió. Addig sem érzem, hogy fáradt vagyok. Érdekes megközelítés, és azt gondolom működik is. Várom még hozzá szólásait, van idő, nagyjából 20 perc, 15 perc. Aztán hát utána majd sorsolok, és megtudjuk, hogy ki nyer.

0: Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.
1: Valahányszor

Ez volt a valahányszor, a Fall the Flow dalát hallottuk itt a legnagyobbak között, az utolsó 10 percbe értünk, mondhatnánk, hogy ez már a cél egyenes, hiszen lassan-lassan megtudjuk, hogy ki nyerte a Super Pizza menüt a Pizza Mafia játékában. Ugye a hét utolsó pizzái előttünk, és nem sokára már meg is tudjuk, hogy ki nyert. A játékszabályok ma is ugyanolyanok, mint a hét minden napján. Keresni kell a Facebook bejegyzést, ott hozzá kell szólni a kérdéshez, én pedig, aki ezt megteszi, regisztrálom a játékba, aztán majd sorsolok nem sokára. A kérdés pedig a táncra irányult, szerete táncolni, mikor táncolt utoljára, esetleg tanult táncolni. Ilyen jellegű gondolatokat is vártam, és jött rengeteg üzenet, még az önét azonban várom. Ahogy mondtam, néhány perce még van.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek már az utolsó másodpercek, nem sokára érkeznek a hírek, aztán pedig közlekedünk, szóval nézzük, hogy ki nyerte az utolsó pizzákat a héten. A Pizza Mafia játékában ma is itt van a Gusto és a Bolognese pizza, amelyet megnyerhetett egy valaki, aki sorsolás útján kikerült a hozzászólók közül. Egészen pontosan a játékunk úgy zajlik, hogy felteszek egy kérdést, Facebook oldalunkon megtalálja, ott kell hozzászólni. Én így regisztrálom a nyereménybe, innen sorsolok majd, és így lehet megnyerni ma is, vagy lehetett megnyerni ma is a Pizza Mafia ajándékát, a szuper pizza menüt. Arra voltam kíváncsi ebben az órában, hogy mikor táncolt utoljára, szeret-e táncolni, vagy esetleg tanult táncot, esetlegesen szeretne, vagy éppen most kezdett bele. Hát ilyen üzeneteket vártam, és tényleg szép számmal jöttek. Látnunk kell, hogy mindenki szeret táncolni. Ugye Majka is azt mondta, hogy a 90-es években még mindenki táncolt, hát nagyjából így a korosztályt tekintve azt gondolom, ez teljesen reális is. Na nézzük, hogy ki a mai nyertesünk. Az üzenet így hangzik. Imádok táncolni. Hétvégén és hétköznap, amikor csak lehet és kedvem támad. Pár napja táncoltam legutóbb. Írta ezt nekünk Tünde, gratulálok, jó étvágyat kívánok. Ma ön nyert, öné a szuper pizza menü. Ezzel pedig lezárjuk a pizzás játékunkat a hétre, mert majd hétfőn indítunk újra. Most pedig foglalkozunk a közlekedéssel. Várom ott is, számítok ott is figyelmére a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: A MAN Klíma a klíma specialista.
5: A klíma specialista.
4: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
5: A MAN Klíma.
4: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
5: shop.amanklima.hu.
6: Eleged van. Már megint dolgozol. És még mindig nincs vége. Tudjuk, szívás. A melóban nem tudunk segíteni, de abban igen, hogy ne legyél éhes közben. Forró, ropogós, brutál jó pizzák, amik végre helyre tesznek. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu. Túlélni könnyed telehassal.
7: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
8: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
9: És ez még csak a bemelegítés.
8: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
10: Figyelem! Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
11: Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és Kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
12: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
13: Gyűjtést szervez az Élelmiszerbank. Tovább zöldül Nagykálló, és megújul a Székesegyház orgonája. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
9: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
13: A vármegyei vásárlók legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén csak nem 17 ezer kilogramnyi élelmiszerrel járultak hozzá az összefogáshoz. Így nekik köszönhetően mintegy 3400 adománycsomag juthatott el Szabolcs-Szatmár-Bereg rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül. Tovább zöldül Nagy Kálló. A közelmúltban több területen is fákat ültettek a településen, olvasható a város közösségi oldalán. A Nagy Kállói felsítási program keretében a városi strand területére, a sportpálya melletti rendezvénytérre, illetve az Inségdomb mellé nagyra növő, kislevelű hársa és platánfákat ültettek az önkormányzat munkatársai. Megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház orgonájának felújítása. A nyíregyházi hangszert az elmúlt több mint 100 évben 4-szer újították fel és alakították át. De valamennyi problémáját sosem sikerült teljes mértékben megszüntetni, írja a Város honlapja. A mostani átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is bővítik azt. A munkálatok a templomi szertartásokat nem befolyásolják. A tervek szerint a felújítással 2027 végére végeznek. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar még kialakulhat. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után fókusz a közlekedésen, ez a Best FM, ma is várom észrevételeit az utakról, 33-33-103-9, sok-sok felhő van felettünk, egyébként körbevesznek minket ilyen lokális cellák, de igazából már csapadékot, esőt nem várunk, dörgésre, villámlásra még kész.

Az volt Let's Go, Zala, Something, itt a legnagyobbak között, aztán majd a Bieber-székkel folytatjuk, az útinfókra pedig ma is számítok. Üzeneteire egészen pontosan 30-33-103-9, használjuk a Viber-t is, összeszedjük majd együtt a legfontosabbakat. Efelől biztosíthatom, egyébként rengetegen vagyunk az utakon, jó idő van, péntek van, mindenki siet haza, tartsunk nagyobb követési távolságot, készüljünk a roadporra. A Türkenbász tudja a busz és a kamion vezetőket, fókuszálja, priorizálja, bárkit azonban kinthetnek, figyelmesen közlekedjen. Számíthatunk továbbá megerősített járatokra a hétvégén, a MÁV csoport közleményét a nyíregyháza.hu-n találja. Hétvégén ugyanis van egy nagyszabású program a fővárosban, és ezért minden járatot megerősítenek itt, egyébként a keleti régióban is számíthatunk több kocsira, és persze majd a bringákat is felpakolhatjuk, efelől biztosítottak minket. A körforgalmak építése jó ütemben haladott, a stadionnál vannak nagyobb lezárások, illetve jelzőlámpa irányítja a forgalmat, figyeljen erre is. És készüljünk egészséges szenciánkra, 4:30-kor Szakács Tibor, Dr. Móri Gyula beszélget. A kérdés, vajon ehetünk rizset és burgonyát, ha fogyni akarunk? Kiegészítések 4:30-kor.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Egy kis diszkó méghozzá Well Hello-val, meg T. Dannyvel itt a Csak 10 perc előtt. Ide értünk fél öt, tehát jön a beszélgető páros ma is, és folytatják a fogyás témakörét. Kérdés, vajon ehetünk-e rizset is burgonyát? Ha fogyni akarunk, ide jönnek a kiegészítések nem sokára. Még előtte azért gondolatok a közlekedést, az úton lévőket segítve. Árpád utca 45-47 szám között megsüllyedt közműfedél, Móricz Zsigmond utca is, munkaterület a Szarvas utcai csomópontig, nagy felületű útfelújítás zajlik itt. A Kilátó utcán útburkolatot javítanak, a Meggyes utcán pedig járdaépítéssel foglalatoskodnak. Itt a munkagépek mozgása jelenthet problémát. Óvatosan a pénteki forgalomra is számoljon, és várom további észrevételeit. 3333-1039, ez pedig már a Csak 10 perc.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre is

0: Most éppen téged hallgathatnának. Használd a rádió reklámot, mert a profit szexi. Ne tippelj! Mérj! Találd fülön a vevőidet, és csináljunk rekordbevételt. Rádióreklám.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best FM.
0: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e bármilyen cukor származik az epren, vagy pedig csak az eper volt-e magában, mert az talán még a kisebbik probléma. Köszöntöm a rádióhallgatókat, indul a Csak 10 perc, szóval dr. Móri Gyula kimpadon. Szia, doktor úr!
4: Szia, soha nem
3: szeretnék utána.
4: Epre, tehát nem
3: szeretnék utána
4: típus.
3: Járni ennek.
4: Meg lesz az eper, ígérem, 100%-osan ígérem, de most a hallgatók segítése az fontosabb, és az epert abba a kontextusba szeretnék venni, ahova az való. Tehát gyakorlati lépésekkel kezdtük, és most egy kicsit mára stílust váltunk. Te leszel a nép hangja, azért én meg fogom kérdezni tőled egy kérdést, és te válaszolsz rá nekem, kérlek, hogy te erről mit gondolsz? Én pedig elmondom utána tudományosan, hogy hogyan néz ki. Ez azért lesz jó, mert így átfogó képünk lesz. Oké, akkor kezdjünk is ebbe vele, mert izgalmas lesz szerintem, legalábbis engem nagyon feldob. Mit tudsz a rizs evésről? Hogyan jó rizst enni?
3: Hát szerinted sehogy. Nekem nem lehet. Hát
4: így van, oké. Így van, nem javasolt a rizs fogyasztás, de ha valaki fogyasztja, mert azért ugye pont az lenne a lényeg, hogy tudjunk olyan...
3: Hát mondjuk én régebben úgy szerettem, hogy ilyen nekem ez a pergős rizs volt a jó, én azt szerettem, mert tudod, van ez a ragadós rizs, na nekem az nem, nekem a pergős rizs volt, és én akkor, amikor az frissen kifőtt, na akkor.
4: Na hát ez az, oké, na, akkor így szereted, nézzük, hogy egészség.
3: Gondolom ez nem jó.
4: Ez nagyon nem. Ne legyen hántolatlan rizs, tehát ne legyen hántolatlan rizs, ne legyen barna rizs, ne legyen vad rizs, ezek egyáltalán ne legyenek. Ha lehet, akkor a rizsek közül válasszuk az úgynevezett basmati rizst, vagy valaki baszmatinak ejti, nem tudom, hogy kell kiejteni. Lényeg, ami lényeg, hogy ezt a rizs típust, mert ennek a legalacsonyabb a lektin tartalma, és ha még nagyjából 30 percig áztatjuk is főzés előtt, akkor több mint 99%-a ennek az ártalmas, ugye, problémát okozó anyagnak a rizsből eltározik. Ettől még lesz benne szénhidrát.
3: Előadásban te rizsfogyasztásról beszélsz.
4: Így van, mert más embereknek erre szüksége van. Ez egy nagyon fontos köret. Rizs és burgonya. Nem kell vele foglalkozni? Dehogy nem.
3: Dehogy
4: nagyon
3: nem.
4: Kell vele foglalkozni. Oké. Na akkor mi történik a főzésnél a rizssel? Az ember számára emészthető állapotba kerül a rizsben lévő keményítő. A benne lévő láncok felduzzadnak, és jól emészhetővé válnak. És itt van a trükk. Hallottál te már arról, hogy rezisztens keményítő?
3: Valahonnan, igen, de még így konkrétan nem tudom, miről van szó.
4: Na, a keményítő az mi a keményítő? Az nem egyéb, mint cukormolekulák, glükózmolekulák, rengeteg molekulák, egy hosszú láncba egymás után kapcsolva. Oké, na amikor megfőzöd a rizsd, akkor jól emészthetővé válnak ezek az amilopektin, amilóz részek a rizsben, mindegy mi a neve, de amikor hagyod és nem eszed meg, sőt, elteszed a hűtőbe, akkor igazából ez a fellazult rizs 12-24 óra alatt nagyjából 4 Celsius fokon egy egészen durván nagyon kemény ilyen textúrára szilárdul meg.
3: Igen.
4: Ezért nem is igazán ehető a hideg rizs.
3: Dehogy nem. Akkor azért kell hozzá tenni vaníliás proteínpudingot, és akkor már jó.
4: Jó, hát oké, hát lecsúsztatod valamivel, de mi a lényeg? És ezt hagyd mondjam el, hogy egy olyan keményítő szerkezet alakul ki, ami rendkívül stabil. Úgy kapcsolódnak össze a cukrok, hogy azt az emberi szervezet emésztőrendszere nem tudja szétszedni.
3: Akkor ehetünk hidegen rizset?
4: Még jobb hírem van. Tehát ez a rezisztens keményítő. Hogy, tehát ha a normális, megfogod magad, megmelegíted, és megfőzöd, megeszed, ahogy te szereted,
3: az
4: akkor

0: az mindenféle bajokat csinál. Oké, de ha lehűtött 12-24 órára és másnap, mondjuk, ha hidegen ennének, ahol nagyon vacak, akkor ugye ezek a rezisztens keményítők jelen vannak, és ezeket az emberi szervezet nem tudja lebontani, nem szívódik föl. Tehát
1: jó, tesz az emésztésnek, megy ki.
0: Megy ki, így van. Na de most a rizsnek van egy ilyen tulajdonság, és most figyelj, hogyha ezen hűtés után visszamelegíted, akkor lényegében a rezisztens keményítők jó része megmarad, rezisztens keményítő.
1: Tulajdonképpen akkor lehűtve és felmelegítve, ahogy már ehető, úgy már jó.
0: És úgy már nagyon-nagyon más a hatás. Tehát az a lényeg, hogy akkor basmatit választasz, megfőzöd, lehűtöd 12-24 óra 4 fokon, újra melegíted, és onnantól kezd az ízvilág tökéletes,
1: megmondjuk.
0: De egészen más lesz a hatás. Ugye azt mondják persze, hogy tudományoskodunk itt, mert hogy 1-2% ez a rezisztens keményítő hatás, és akkor az nem számít semmit. De ez nem 1-2%. A mérések szerint 20-30%-a a rizsben lévő szénhidrátnak felszívódás mentessé, vagy felszívhatatlanná, vagy emészthetetlenné, vagy hogy fogalmazzak, válik. Tibi, ez nagyon nagy szám. Tehát vagy ennyivel kevesebb, amit bevittél, vagy pedig a másik lehetőség, ennyivel többet tudsz tenni, hogy enni, hogyha ugyanazt akarod bevinni.
1: Hát nekem most teljesen elájult.
0: És még egyszer hangsúlyozom, nem lassan szívódik föl, hanem nem szívódik föl. Tehát ez egy valós segítség. Tehát megeszed az, amire vágytál. Nem kell gyógyszer, nem kell semmit bevenni, egy egyszerű trükk, hogy a rizsben lévő szénhidrát tartalmat egyszerűen felszívódás képtelenné lehet tenni, ezért eltávozik belőled, és készpontosan a baktériumait majd elpóckodnak ott vele. Na, oké. Akkor
1: és mi a helyzet a burgonyával?
0: Hát ide akartam tovább menni. Akkor most megkérdezem, mi a jogba a hormonok és a testsúly szempontjából? Frissen héjában sült burgonya, finoman forró, vagy vízben főtt burgonyával készült, de burgonya saláta? És aztán még én az öntetekről is.
1: Én a salátát szeretem jobban, de különben van annak egy olyan verzió is, ahol nincs öntet, hanem csak ilyen hagymás verzióban van. Az valami
0: hagyma és mi? Hagyma és mi?
1: Hát,
0: és ecet szokott még mellett.
1: Igen.
0: Igen. Na, akkor a burgonyából is kialakul ez a rezisztens keményítő. Csak hogy, és most figyelj, a burgonyánál, ha visszamelegíted, akkor meg tökéletesen és kvázi 100%-ban elbomlik. Nem pontosan így van a tudomány, de akkor legyünk nagyon-nagyon pontosak. Tehát, ha a meleg burgonyában ezen rezisztens keményítőknek a mennyisége 3-4% lehet. Ha lehűtöd, akkor ez fel tud menni egészen 15%-ig. Viszont ha visszamelegíted, ott van egy egy hőmérsékleti határ. Ha 70 foknál nem melegített fel jobban, akkor nagyjából ez a 15%-nyi rezisztens keményítő egy ilyen 10%-ig csökken le, 5% visszaalakul, de ha felforrósítod, akkor visszaalakul. Tehát akkor majdnem minden ott lesz neked. Jó?
1: Igen.
0: Tehát akkor a sült meleg burgonya tartalmazza a legtöbb szénhidrátot, de ha főzöd, az azért jobb, valamivel jobb. Miért? Azért, mert a vízbe kimegy a keményítőnek egy része, de az a lényeg, hogy utána lehűtöd salátának, ott van egy napot a hűtőbe, akkor nagyjából 15% olyan szénhidrátot kapsz, ami nem szívódik föl.
1: Megmondjuk.
0: És egy glikémiás indexeket is nézzük már meg a burgonyánál, mert van egy olyan sokkoló dolog, amit én most tudtam meg, de biztos vagyok benne, hogy te sem tudod, majdnem biztos vagyok benne, és hogy nagyon sokaknak ez egy elképesztő szembesülés lesz. Tehát glikémiás index és burgonya típus. Héjában főtt burgonya glikémiás indexen a 65-70. Mit jelent ez? A cukoré 100, tehát az, amit a tiszta cukor hoz, vércukor emelkedést a szervezetedben, ahhoz hasonlítják mondjuk a héjában főtt burgonyát. Itt a 100-zal szemben, ami a cukor, ez 65-70. Akkor nézzük csak meg. Sült burgonya. A sült burgonya glikémiás indexe már 75-80. Tibi, alig vagy pár lépésre a cukortól. De ha forró burgonya pürét készítesz, tehát ha lepürésíted a burgonyát, ami azért lássuk be egy nagyon finom étel, tippelj, hova fog felmenni a glikémiás indexe?
1: Hát akkor 85-90.
0: 95? Tehát lényegében azzal, hogy a krumplidat lepürésíted, és krumpli pürét, vagy burgonya pürét csinálsz, hogy így szebb mondani, azzal mit csinálsz a krumplitból?
1: Cukrot. Hát majdnem cukrot.
0: Majdnem cukrot, így van. Borzalmas. A pürésítés 25 és 35%, majd 40%-kal emeli meg a glikémiás indexet. Tehát, és akkor abból ugye a szénhidrátból lesz vércukor, abból jön az inzulin, és akkor abból jön a testzsír. Na, és akkor még egy fontos dolgot hagyd mondjak el, hogy nem törvényszerű, hogy a saláta az problémát okozzon, mert hogy az öntet, az, hogy mi rajta, az nagyon nem mindegy. Említetted ezt az ecetes történetet. Itt is tényleg össze fogom foglalni, mert többet szerettem volna erről beszélni, nekem nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nem mindegy, hogy milyen öntetet teszel rá. Ugye, mi az, ami bontja a szénhidrátot az emberi szervezetben, ez az amiláz nevű enzim, ami már a nyálatban is van, de aztán a hasnyálmirigy által termelt hasnyál is tartalmazza. Lényeg, ami lényeg, hogy ugye ez kezdi el összedarabolni a keményítőt, aztán ledarabolja a cukorra, és akkor azt fel tud szívulni. Na, ugye azt hittük, hogy a nyálban lévő az nem igazán számít, mert a nyálban lévő azt úgyis a gyomorsav az közömbösíti, és akkor majd a hasnyálban lévő az, ami igazából számít a szénhidrátbontó amilázból. De kiderült, hogy nem. A döntő része, minimum a fele, de inkább 60%-a a hatásnak ehhez a történéshez fogható, azaz ahhoz, hogy az amiláz a szádban összekeveredik és elkezd dolgozni. És innentől kezdve nagyon lényeges, hogy meg lehet-e ezt fékezni. És igen, tudnillik az ecetes öntet, és minden, ami savas, ecetsav, ecet, tejsav a fermentált dolgokban, vagy citromsav a citromban. Tehát ezek mind ez a savas kémhatású anyagok, ezek a savak csökkentik az amiláz képességét arra, hogy bontson, és innentől kezdve nem indul meg a gyomrodban, és nem a gyomrodból nem úgy jut a beleidbe ez az anyag, hogy akkor lebomlott már, és azonnal tud felszívódni. Tehát ezért rettenetesen lényeges, hogy milyen öntetet teszel a történetre, és itt akartam elmondani, és én is mondom az epret. Tehát én üres gyomorra megettem a délelőtti órákban a 100 g-os határom helyett, amit egyébként mindig betartok, most megettem azt a nagyjából 500, és lehet, hogy is 600 g epret, tehát egy fél kiló epret betoltam, egy vadonatúj magyar epret. És ettől az én vércukrom horrorisztikus magasságba ugrott, mert nekem nincsen, alig van inzulin a szervezetemben, mert nem eszek, egyáltalán nem eszek szénhidrátot, nekem 800 cukrom.
1: Jó, ez, hát az nagyon sok.
0: Nekem igen. Én 4 és 5 közötti cukrokat. Ha 6-ot eléri, akkor nem tetszik a szám. Ha 6-os számot én nem szoktam látni a vércukornél. És 8 fölött volt, 8 egész valamennyi. Tehát ez egy borzalmas cukorérték nekem. Mit kellett csinálni? Menni kellett gyorsan gyalogolni, kitermelni, stb. Mi történt? Az történt, hogy bejött a gyomorba, ugye ízlelgetted, mert nagyon finom, jól szétrágtad, jól összekeverted a nyállal, lenyelted már akkorra, elkezdte szétbontani, és már szívódott is fölfelé az üres történésből ez a nagy mennyiségű cukor. Miért
1: másfél-két órát, és visszamegy magától.
0: Igen, de nem akartam, hogy inzulint hozzon, inkább nekiálltam az izomzatomat mozgatni, hogy gyorsan szedje ki a cukrot, és ne az és égesse el, legközelebb és ne inzulin fel, és zsír legyen.
1: Bepánikolsz itt fölöslegesen, idős is vagy, nem jó ez.
0: Na nem, van haza. Elmondtam az epret, teljesítettem a vállalást, elég volt a többit.
1: Legalább jól esett?
0: Nagyon. Nagyon.
1: Ennyi kiállt neked is. Na látom.
0: Ennyi kiállt, persze.
1: Jó, oké. Okay. Jó példést kívánok. Legközelebb,
0: hogy változik a szemléletem? Abszolút. Ránézek az epre, te vagy
1: engem
0: a 800
1: cukros.
0: Na ne. Így
1: oké, okay. Köszönjük szépen. Jövő héten megint beszélünk, a hallgatók pedig hallgassák vissza az adásokat a csak 10 perc.hu-n keresztül. Élveztem ezt itt megint, úgyhogy most megyek én is az eperért. Köszönjük. Hajlá. Szia, doktor úr. Hello.
0: Szia.
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádióműsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM.

A Stars után összesítünk üzeneteket, nézzük, mire számolhat még. Biztos észrevette, hogy mintha egy kicsit több helikopter járna a fejünk felett, mint ahogy lenni szokott ez. Hát nagyon jól vette észre, légiúton is figyelnek most minket. Legalábbis több ízben érkezett üzenet a mai napon. Rögtön egy info egy kocról, Szent Flórián tér, ez ugye pont az épülő Vasvári Pál utca eleje, ott az északi körút és a Zöld Elefánt térsége. Itt nagyon figyeljen. A téglási 60-as aktív, míg ma is egyébként a tömött forgalmi sávok jelentik a legnagyobb akadályt, így pedig mindenkitől nagyobb követési távolságot kérnék, hogy mindenki épségben hazaérjen. Ha a van kiegészítése, szívesen fogadom 30-33-33-109. A hallott pénzdalát hozom ide, ez a Darabokra törted a szívem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: A hírek előtt pedig nézzük a Brent-olaj helyzetét újra. Jó irányba mocorgunk, legalábbis csökkenés tapasztalatunk majd szombaton. A benzin 8, a gázolaj 17 forinttal kerül kevesebbe, ugye a nem védett árat tekintve, így pedig a 95-ös, ahogy mondtam, nem védett áron, 696, a gázolaj pedig 731 forint tért vásárolható literenként. A Brent olaj 104 dolláron áll, ez egy dolláros drágulást jelent egyébként a tegnapi naphoz képest, de most egész jól áll a forint, és ez hozhatja a csökkenést. 302 az USA dollárhoz képest a magyar forint, így hozhatom a csökkenés infóját. holtankoljak.hu, itt még tájékozódhat tovább. Andi pedig a friss híreket hozza, 5-kor pedig várom. Tájékozódunk, mi a helyzet a méhekkel? Hogy állunk a mézzel?
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Figyelem! Nyíregyházán a Vasgyár utcai prémium lakópark projektben csak most, májusban 5 darab 70 négyzetméter körüli új lakás kulcsra készen, gépesített konyhával csak 59 millió forintért eladó. Szerinted ez jó ár? Nem mondd, hogy nem szóltunk időben. Részletek balanszingatlan.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
5: Kineszil számítástechnika.
0: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
6: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
7: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
8: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
7: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
8: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
7: Nyírkem, az egészséges kert titka.
9: Csempe és kert akciós napok május 8-a és 10-e között. Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb. Csempe és kert akciós napok május 8-a és 10-e között. A Nyíregyházi út 19 alatt.
10: Van telked? Építkezz jó áron! Anikó Kézházak Kft. Már bruttó 550 ezer forintos négyzetméter ártól, kulcsakészen, extra hőszigeteléssel, hőszivattyúval, nagyon alacsony rezsivel, csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Anikó Kézházak Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 322. anikókézházak.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
11: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
12: 2 hét múlva Bringa Piknik. Jubileumi ünnepséget rendez a Vörös Kereszt és kézműves forgatag a Kertvárosban. Kovács Rádai Andrea vagyok. 2 hét múlva ismét elrajtol a Bringa Piknik. Május 23-án a Nyíregyháza Tokaj közötti 35 kilométeres távot bárki letekerheti. A mezőny a Kossuth térről indul, ahol a rajt előtt az érdeklődők ingyenesen regisztrálhatják kerékpárjukat a Bike Safe keretében. És színpadi programokkal is készülnek a szervezők. Az út során ismét kialakítanak piknikpontokat. Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon is ásványvíz, gyümölcs és pogácsa várja a bringásokat. Tokajban a fesztiválkatlanba érkezőket DJ Till zenéi fogadják majd. A cirkuszi hangulatról pedig bringás bemutató, bohóc, artisták, pantomimesek és légtornászok gondoskodnak majd. A túra idén már harmadik alkalommal a hegykerülővel folytatódik. A fesztiválkatlanból lesz az indulás. További információk az esemény közösségi oldalán érhetők el. 145 éves a Magyar Vörös Kereszt. Ennek alkalmából május 15-én Nyíregyházán jubileumi ünnepséget rendez a területi igazgatóság. Az esemény elismerések átadásával indul. Majd megtekinthető lesz a Tárgyak mögött 145 év című emlékszoba, amely különleges betekintést nyújt a szervezet életébe és múltjába, írja a város honlapja. Első alkalommal rendeznek kézműves forgatagot és családi napot május 17-én a kertvárosi esélypiac és vásártér területén. A nyiregyháza.hu azt írja, a szervező kézműves bemutatókkal, egészségügyi szűrésekkel és ingyenes gyermekprogramokkal készülnek. Lesz ugrálóvár, arcfestés, népi játékok és buborékparti is. Műsort adnak az iskolások, és a látogatók betekintést nyerhetnek a Kovács mesterség világába. Emellett kézműves workshopok és bemutatók is színesítik a napot. Földi Boglárka marad. A fiatal saját nevelésű játékossal mindenben megállapodott a Fátum, így a center a következő idényben is Nyíregyházán röplabdázik. A klub közölte, 21 éves 178 cm magas játékos 86 szettet játszott az előző idényben, és ő volt az együttes harmadik legjobb blokkoló játékosa. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar még kialakulhat. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

5 perccel járunk 5 óra után, a felhők azért szépen lassan most már tovább úsznak. A hétvégében újra koranyárias időben bízhatunk, hát ide is hozzok majd ehhez a gondolathoz, és hozok kiegészítéseket ebben az órában. Most azonban nézzük a méhek helyzetét, meg jöjjön a Dangerous!

Savage Garden az elkövető, az I Want You után majd Curtis énekel a kegyelem, előtt pedig nézzük, hogy mi a helyzet a mézzel, az akác mézzel kapcsolatban. Hát egyáltalán nem jók a kilátások. Olvasható ez akár a nyíregyháza.hu is, hiszen a tavaszi fagyok, a szárazság az nem igazán kedvez az akác virágzásának, illetve így a méhek gyűjtögetésének sem, nem igazán várhatunk csodákra. Míg ha jönne egy komolyabb eső, illetve jól átáztatnám a föld felső rétegeit, akkor még a következő egy-két hétben javulhatna valamit az akácvirág, illetve az akácméz helyzete, ugye a méhek által. Egyébként a tavalyi évben az elmúlt évszázad leggyengébb akácméz termésével találtuk szembe magunkat. Tehát reméljük, hogy a tendencia nem folytatódik. Azt látnunk kell, hogy a méz az nagyon ki van téve az időjárás viszontagságainak. Nyíregyháza.hu, itt vannak még kiegészítések. Curtis dalát hallgatjuk, aztán 50 Cent is az In The Club, után még a fesztivál hangulat is érkezik felhők alatt. A New Level Empire mindjárt.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A nyíregyháziak!
2: A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!
1: A jó zenéket szeretik!
3: So what's not supposed to be about, baby? Get free of the bag and stop acting crazy!
2: Imádják a legjobbakat!
1: Imádják a legjobbakat!
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán! Oh, láttam minden éjszakát!
2: Igen, mindenből a legjobbat!
1: A legjobbat!
5: I don't wanna ride!
6: A 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: play some jazz.
1: A Jazz Machine után néhány program előttünk, melyre érdemes figyelni, rock zenét szereti. Ha igen, akkor érdemes figyelni majd a Bújtosra, a Bújtosi Városligetre. Holnap 9-én 15 és 18 óra között. A program címe Gyógyít a zene. És itt igazából a rock and rollról van szó, legalábbis a zenét tekintve. Rock és egészség, tudatosság ez a fő motto. Itt egyébként majd a fellépőkről lesen szó, a The Crack és a Crunch fog zenélgetni. Úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Egyébként itt lesz büfé, ingyenes ugrálóvár, de meg tombolázás is. Mindezek mellett fókuszban az egészség, tudatos életmód, a természet és harmónia, test és lélek egyensúlya, mozgás és energia kapcsolata, közösség és inspiráció. Hát ennyire jól hangzik a program, illetve nagyon tetszik a plakátja is. Megtalálja a Best FM oldalán. Aztán egy egészség, tudatos előadásról is beszéljünk, pre és probiotikumok. A téma ez, május 12-én kedden 16 óra 30-kor a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Dr. Berta Ádám szakgyógyszerész előadására szerintem érdemes figyelni, már csak azért is, hogy egy pár dolgot itt rendbe tegyük, hogy mi a különbség a kettő között. Városnap, itt a Kossuth téren 16-án, ez egy héttel később, majd a Vétek zenél a színpadon, de itt is lesz tényleg minden, mi szemszájnak ingere. Keresse a bejegyzést a Best FM Nyíregyháza oldalán is, tájékozódjon tovább, idejön Red Bull Pillwalker, és a nem tudom, után Michael Gray, lendületes, diszkó himnusza, ez The Weeknd.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Ezek pedig már a legfrissebb előrejelzések. Fókusz a szombatban, hát ahogy mondtam, tovább haladnak az esőfelhők, legalábbis eső már nem érkezik a szombatban. Hőmérsékleti adatokra talán nem lehet panaszunk, ugyanis 21-22 fok is alakulhat a legmelegebb órákban, 12-vel startolunk. A szél az északkeleties lesz, ez lesz talán a prüccök a szombatban, de én azt gondolom kimozdulásra, pihenésre, lazításra mindenképpen alkalmas az idő. Egy könnyed kabát, azt szerintem mindenképpen szükséges. Belenézzünk azért gyorsan itt a vasárnapba is. Itt már majd szinte zavartalan napsütés ígérkezik, 23 fokos csúcshőmérséklettel, a szél az mérsékelt marad, és hát nagyjából így alakul a hétfő, és akkor már majd újra az esőfelhők érkeznek. Hát ez az elkövetkezendő napok előrejelzése, bízom benne, hogy talál alkalmat a kikapcsolódásra. 9-e holnap, Gergely, Karola, Karolina, mindenkinek jó ünneplést kívánok az Európa napján. Geszti Péter születésnapja egyébként 62 éves lesz. Péter, volt alkalmam találkozni koncertemben, néhány szót is válthatunk, hihetetlen figura. Én nagyon szeretem a munkásságát, és magát az embert is szerintem érdemes rá figyelni. Kisvilág, ez pedig már a folytatás Lotfi Begivel, Cosmix-szal, Coolio dala is itt. Aztán a szőke, sziasztok lányokkal, ez a következő trió. Valahol

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy szalad villám gyorsan ez a hét is, ugye itt vagyunk már a péntekben, és éppen csak kezdtük el a hétfőt, úgyhogy használjuk ki az alkalmat, használjuk ki minden egyes percét a jó időnek, minden egyes napot a kikapcsolódásra, minden egyes napot a családra, hogy teszem én is, most és irány haza. Várok majd mindenkit holnap is, hiszen akkor is találkozunk itt a Best FM-en a szombat délutánban 2 órától. Addig is használjuk ki az alkalmat. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi akció a Lemezcentrumnál. Május 9-én akár 50% kedvezmény a megjelölt trapézlemezekre és kerítéselemekre. Csak a készletereig. Reggel 8 és 12 óra között. Május 9. Tavaszi akció. Lemezcentrum. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
3: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
4: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
3: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
4: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
3: Nyírkem, az egészséges kert titka.
5: A MAN Klíma a klíma specialista.
6: A klíma specialista.
5: Ingyenes felmérés Nyíregyházán és 20 kilométeres vonzás körzetében. Klímák, hőszivattyús rendszerek tervezése, kivitelezése. A MAN Klíma.
6: A MAN Klíma.
5: A Daikin és a Sinclair klímák kiemelt értékesítője.
6: shop.amanklima.hu.
7: Megéheztél?
8: Megéheztél?
7: Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
8: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Idén is szervez táborokat az önkormányzat. A diákok tehetséggondozását támogatja az egyetem és megújuló pihenőhelyek Nyíregyházán. Kovács Rádai Andrea vagyok. Idén is lesznek önkormányzati nyári napközis táborok Nyíregyházán. A táborokban mintegy 1600 diák tud részt venni, mondta rádiónknak Jászai Menyhért alpolgármester.
10: A klasszikus felállás működik tovább. 5 helyszínen várjuk a gyerekeket. A június 22-én induló nyári táborozásra, amely augusztus 14-ig tart, ez 8 turnus, 8 héten keresztül lehet táborozni. Múzeumfalu, a Kispakon tábor, az Arany János gimnáziumban a sporttábor, utorobbi ökőjátszóház és digitális tudás. Központ. Jelenleg 850 gyermek jelentkezését regisztráltuk, tehát van lehetőség újabb táborokra regisztrálni. Egyébként a gyerek több táborba is jelentkezhet. Egy alkalommal mindenki számára tábor ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni, viszont hozzá kell tennem azt, hogy akinek évközben van kedvezménye, tehát akár 50%-os térítési díjat fizet, vagy egyáltalán fizet térítési díjat, ezt a kedvezményt viszi a nyári táborra.
9: 8 középiskolával kötött támogatási megállapodást a Nyíregyházi Egyetem a Besenyei György tehetséggondozó program keretében. A dokumentumokat ünnepélyes keretek között írták alá a napokban. Az országos pályázatra azok a középiskolák jelentkezhettek, akik aktívan segítették végzős diákjaik jelentkezését az intézménybe. Közülük a 8 legeredményesebb iskola jelentős a diákok tehetséggondozására felhasználható támogatásban részesült, írja az egyetem honlapja. Megújuló pihenőhelyek Nyíregyháza több pontján. A NyírVV Nonprofit Kft. Munkatársai az elmúlt időszakban a közterületi utcabútorok megújításán dolgoztak. A társaság célja, hogy a népszerű sétáló és pihenőhelyeken esztétikus és biztonságos padok várják a városlakókat és a turistákat, írják közösségi oldalukon. A bújtosítónál a kőpadok robosztus váza megmaradt, de teljesen új strapabíró faléceket kaptak. A tófürdő környezetében található padok esetében cserélték a sérült elemeket, és friss festést is kaptak a fafelületek. A Kossuth téren pedig az előregedett elhasználódott részeket teljes körűen kicserélték. A felújított utcabútorokat már használhatják a pihenni vágyó városlakók, valamint a városunkba érkező turisták. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar még kialakulhat. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
2: És ez még csak a bemelegítés.
1: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Gyűjtést szervez az Élelmiszerbank. Tovább zöldül Nagykálló, és megújul a Székesegyház orgonája. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
4: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
3: A vármegyei vásárlók legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén csak nem 17 ezer kilogramnyi élelmiszerrel járultak hozzá az összefogáshoz. Így nekik köszönhetően mintegy 3400 adománycsomag juthatott el Szabolcs-Szatmár-Bereg rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül. Tovább zöldül Nagykálló. A közelmúltban több területen is fákat ültettek a településen, olvasható a város közösségi oldalán. A nagykállói felsítási program keretében a városi strand területére, a sportpálya melletti rendezvénytérre, illetve az Inségdomb mellé nagyra növő, kislevelű hárs és platánfákat ültettek az önkormányzat munkatársai. Megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház orgonájának felújítása. A nyíregyházi hangszert az elmúlt több mint 100 évben 4-szer újították fel és alakították át. De valamennyi problémáját sosem sikerült teljes mértékben megszüntetni, írja a város honlapja. A mostani átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is bővítik azt. A munkálatok a templomi szertartásokat nem befolyásolják. A tervek szerint a felújítással 2027 végére végeznek. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar még kialakulhat. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon jó a beszámolók, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Gyűjtést szervez az Élelmiszerbank. Tovább zöldül Nagykálló, és megújul a Székesegyház orgonája. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: A vármegyei vásárlók legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén csak nem 17 000 kilogrammnyi élelmiszerrel járultak hozzá az összefogáshoz. Így nekik köszönhetően mintegy 3400 adománycsomag juthatott el Szabolcs-Szatmár-Bereg rászorulóihoz, családsegítő szolgálatokon, bentlakásos intézményeken és nagycsaládos szervezeteken keresztül. Tovább zöldül Nagykálló. A közelmúltban több területen is fákat ültettek a településen, olvasható a város közösségi oldalán. A nagykállói felsítási program keretében a városi strand területére, a sportpálya melletti rendezvénytérre, illetve az Inségdomb mellé nagyra növő, kislevelű hársa és platánfákat ültettek az önkormányzat munkatársai. Megkezdődött a Magyarok Nagyasszonya Társ Székesegyház orgonájának felújítása. A nyíregyházi hangszert az elmúlt több mint 100 évben 4-szer újították fel és alakították át. De valamennyi problémáját sosem sikerült teljes mértékben megszüntetni, írja a Város honlapja. A mostani átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is bővítik azt. A munkálatok a templomi szertartásokat nem befolyásolják. A tervek szerint a felújítással 2027 végére végeznek. Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Ezekből elszórtan gyenge eső kialakulhat. Ezekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Kellemesen meleg időre van kilátás 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar még kialakulhat. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it
6: is. Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: megjaváltatjuk.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: az egyedüllét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.